Egy korábbi adásunkban már mi is megismerkedtünk az egyik kiváló prímás, Kodoba Márton játékával. Mai adásunkban a vele évekig együtt muzsikáló, nála 3 évvel fiatalabb öccsét, Bélát mutatjuk be önöknek. Kodoba Béla 1944-ben született, apja, nagyapja és fiú testvérei mind zenészek voltak. Ő is egészen kiskorától muzsikált, azonban bátyjával ellentétben Béla fiatalabb korában inkább rácsázott. Az első hangfelvételeket Kallós Zoltán 1964-ben készítette vele, az ekkor alig 20 éves Béla Kozák Zsiga prémás zenekarában játszott. Mai első felvételünk az ő repertoárjukból ad ízelítőt. A banda lassú cigánytáncot, majd lassú csárdást és sűrű csárdást játszik.

A falusi cigányzenészek gyakran több vonós hangszeren is remekül játszanak. Kodoba Béla a brácsázás mellett kiváló prímás lett, és bátyával az 1980-as évek elejétől játszott rendszeresen együtt. Ekkor állandósult az az ötfős palackai zenekar, ahol a két prímás Marci és Béla, a brácsások és a bőgős személye pedig 6-8 zenész között váltakozott. Béla azonban élete végéig szívesen kontrázott, azaz a dallamjátékból gyakran átváltott a kísérő hangszerek közé. A következő lakodalmi hangfelvétel 1984. októberében készült, a gyűjtő Fekete Antal. Jól hallható, ahogy az addig vezető dallamot játszó Kodoba Béla egyszer csak a hegedű két alsó húrján kontrázni kezd, majd a húrszakadás miatt hangszer cserél, és onnan végig brácsázik.

Dobva Béla hegedű játékát a ritmusos belső hangsúlyozás és gazdag díszítésmód jellemzi. Erős egyéniségével remekül vezette a bandát, és nyitottságának köszönhetően számos új elemmel, dallammal gazdagította a palackai repertoárt. Most hallgassuk meg a játékát szólóban, kíséret nélkül. Egy-egy hang alsó-felső váltóhangokkal való gyors körülírása, valamint a magasabbra hangolt hegedű éles, visító hangja jellegzetes stílusjegy.

Kodoba Béla nem csak több hangszeren játszott, hanem remekül táncolt is. A mezőségen jellemző férfi táncok közül most ritka magyart hallhatunk az ő előadásában.

Kodoba Béla, magyar palackai prímás és kontrás sajnos 1999. novemberében eltávozott az élők sorából, de játékát több száz órányi hangszalag őrzi. Mai utolsó felvételünkön szököst és sűrű csárdást játszanak. Az első dallam már a 17. századbeli Vietoris kódexben is felelhető virágének mai változata, mely Kodály marosszéki táncok fő témájaként vált ismerté, majd egy lakodalmi szokásdallam, a mennyasszony kísérő következik.

A Néphagyomány zenész mesterei sorozatból Árendás Péter előadását hallották a magyar palackai legendás muzsikusról, Kodoba Béláról és zenekaráról. Most nézzük, maga a Tükrös Együttes, melynek tagja dr. Árendás Péter, hogyan játsza e falu zenéjét. 2 évvel ezelőtt megjelent Archív című albumukról szól, Dojna, Kalákába hívó nóta és keserves, magyar palackáról, valamint egy másik néprajzi zenei tájról, Gyimes Középlokról.

Biztos vagyok benne, a most következő Dűvő zenekar és a Részhúros banda jól ismeri a palackai zenészmesterek repertoárját, kiknek emlékét most következő összeállításaikban is felidézik.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban magyar palackai dallamokat hallottak javarészt, legutóbb a Részhúros Banda előadásában. Az adásunkat záró széki dallamokat is ők játsszák, s én e szintén mezőségi, zenéjéről is igen híres falu dallamai előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Bodza Klára csodálatos Mária énekével köszöntöm a hallgatókat két Mária ünnepünk hetében. Holnap lesz Kisboldogasszony, népi megnevezéssel Kisasszony napja, a katolikus naptárban Szűz Mária születésének emléknapja.

Boldogasszony már a 11. századtól számon tartott ünnepünk, amelyhez gazdag apokrif hagyomány kapcsolódik. Mária születésének története a középkori legendai irodalomban és kódexeinkben is megjelent. A Kájoni kancionáléban 1676-ban az előbb elhangzott dallammal lejegyzett ének így foglalja össze az ünnep jelentését. E mai nap e világra születék a Szűz Mária, mely által bűnünk rúdsága elmosaték sokasága. Az ének Máriát Jessze gyökeréből sarjadó virághoz, fényes hajnalhoz, csillaghoz hasonlítja. Mint szép csillag, úgy származék, halálunk ottan rontaték. Kisasszony napja a magyar népi vallásosságban is fontos ünnep volt. Sok helyen búcsújáró napként tartották számon, és a kegyhelyeket különösen nagy számban keresték fel ilyenkor a zarándokok. Egyes vidékeken kisasszony hajnalán virrasztva várták a napfelkeltét, mert úgy hitték, a felkelő napban Máriát is megláthatják. Kisasszony napja a gazdálkodás rendjében is fontos nap volt. A vetőmaghoz kapcsolódó hiedelmek és szokások fűződtek hozzá. Most pedig hallgassuk tovább Bocza Klárát egy másik Mária énekkel, Balogh Kálmán cimbalom kíséretével. Az ének szövegével mi is Szűz Mária oltalmába ajánlhatjuk magunkat és egész népünket. Vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak királyné asszonya!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készített.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor.

0: csak te hozzád való.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

Pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

csak is azt ragyogja, én vagyok a párja. Két szemére égi csillag ragyogása, csak is azt ragyogja,

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parítján, ott

0: örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Villanylámpát szereltek a falunkba, rávilágít esténként is kap.

nem jól csinálták. Ha megölelsz, a szomszédok meglátják. Eloltanám, de nem lehet, azt mondják, mert a vellany központi lak kapcsolják. Édes rózsák.

Csát, a gyertyát, mert azt ingyen nem hagyják, a lapon, mert azt ingyen nem adják, mert a gyertya drága, minek még ilyen hiába. Olcsuk el hát a gyertyát, a lapon, olcsuk el hát a gyertyát, házasodjunk, haj, haj, haj.

0: Házasodjon, haj, haj, haj, galambom, házas élet, kutya, baj!
1: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.

csodálatos lány, a szoknyáját felcserélte nadrág. Legény módra jár az utcán, rövidre nyílt hát a fésű hajában. Húzegetem gyomról, balról, így is úgy is csak az jut az eszembe. Mi is lenne, hogy hadaszból szok.

meg naptól, azok nyáját újra visszacseréltek. Nézegetem jobbról, balról, nem is tudom, mi jutott az eszébe. Csak azt tudom, hogy meg naptól, azok nyáját újra visszacseréltek.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk nevében is Polyák Adrien vagyok. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter úgy fogalmazott, a kabinet teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Elmondta, ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, valamint a KKV-kat is. Reagáltak az ellenzéki pártok frakció vezetői a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A fideszes Bóka János a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, a Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Torockai László béremelést követelt a rendőröknek, akik szerinte tömegesen hagyják el a pályát. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak ügyében, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint az ukrán oktatási tárca megkezdte a szükséges jogszabályok előkészítését. A tárca vezető emlékeztetett, május 20-án indították újra a kisebbségi szakértői konzultációkat, és Kijev vállalta, hogy a kisebbségi jogokat törvényi erőre emeli. Hozzátette, az első kézzelfogható eredmény, hogy az ukrán kormány döntése értelmében megőrzik a kislétszámú oktatási intézmények hálózatát, és biztosítják állami finanszírozásukat. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban, Erdélyben. 13 erdélyi szórvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást. A szülők szeptember 15-éig írathatják be gyermekeiket. A kezdeményezés célja az anyanyelvű oktatás megerősítése és a magyar közösségek identitásának megőrzése. Idehaza elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. A 3 napos turnusok során több mint 40 programot biztosítanak jelképes 1000 forintos részvételi díjért cserébe. Újdonságként korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket is megismerhetnek a táborozók. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapítók célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására, és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Végül az időjárásról. A Dunántúlon, a középső és északkeleti tájakon jelenleg fátyol felhős, másutt derült az ég. A következő órákban mindenütt csökken a felhőzet, napközben túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Bár a hőmérő néhány fokkal melegebbet mutat, mint tegnap reggel, empirikus tapasztalatom szerint viszont hűvös és csípős ez a reggel is. De is napot, jó reggelt kívánok! A Dankor Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 8-a van kedd. Most már 8 perccel múlt, 6 óra, persze szépen lassan melegszik majd az idő, és gyönyörű napunk lesz. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt ma is a reggelt, jó muzsika társaságában. Ezt garantálhatom, egészen különleges felvételeket is hallhatnak. Akár kiemelhetem népzenei felvételünket is ebből az órából. Az Acsitári hegyek alatt című dalt énekli majd Miklós Erika, Szántó Andra, Boncsér Gergely és Molnár Levente. Hallhatnak részletet a Mozart című musicalből, Berkes Gabriella és Feke Pál jóvoltából. A nóták között hallgató, andalgó, csárdás, nem nézek én, minek néznék az égre, éneklis Mirélius Éva, a Balaton tükrén táncot jár a szél, hallhatjuk Nagy Noémi előadásában, fagyúgyertyát égetek én, Boros Jolán énekli majd ezt a nótát az óra második felében. Megnézzük, hogy hogyan változik az időjárásunk, mikor jön az a drasztikus idegfront, ami már egészen biztosan elhozza az ősz első pillanatait számunkra a héten. Lesz névnapos köszöntés is természetesen, illetve egy rövid összeállítást készítünk szeptember 8-ának híre születésnaposairól, hamarosan pedig rövid történelmi visszatekintés. Elsőként pedig egy kis nócocsokor, egy archív felvételről Farkas Ilona énekel a Magyar Rádió népi zenekara kíséretével. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reke!

0: 4 perccel múlt, 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1213. szeptember 8-ára utazunk vissza gondolatban, annak a gyilkosságnak az idejébe, amely Katona József Bánt-Bán című drámáját ihlette, gondolom mindenki rávágja, hogy miről van szó. A Pilisben magyar főurok egy csoportja, egészen konkrétan Bánt-Bán, Péter István, Simon Bán, és ha minden igaz, Kacsis nembeli urak, mégpedig Simon és Mihály voltak azok, akik meggyilkolták II. András király feleségét, Gertrúdot, akinek túlságosan nagy hatalmat és befolyást tulajdonítottak, és a vele érkezett német rokonságnak és az udvaroncoknak adott különböző kegyeket is természetesen felrótták neki. Sokan azzal vádolták, hogy a német származású embereket részesíti előnyben, miközben a magyar főurak háttérbe szorulnak. Nos, ehhez járultak hozzá még az udvarban tapasztalható mindenféle politikai és birtokadományozási konfliktusok is. Szintén szeptember 8-án, de már 1846-ban nyílt meg az első magyar felsőbb leányiskola Miskolcon. Fontos állomása volt a magyar nőnevelés történetének. A 19. század első felében ugye a lányok oktatása még jóval szűkebb keretek között zajlott, mint a fiúké, ezért egy magasabb szintű képzést nyújtó leányiskola létrejötte, jelentős változást jelzett nem csak a női művelődés, hanem a polgárosodás szempontjából is. 1846-ban, ha minden igaz, ezen a napon találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, és egy évvel később, 47-ben Erdődön össze is házasodtak, majd a koltói Teleki kastélyban töltötték mézes heteiket. A Szent Koronát 1853-ban ezen a napon találták meg, ugye a szabadságharc bukásakor 49. augusztusában Szemere Bertalan miniszterelnök Orsova közelében elásatta a koronát és a koronázási jelvényeket, hogy ne kerüljenek az osztrák hatóságok kezére, és a rejtekhelyüket csak 4 évvel később találták meg. Az esemény különleges jelentőségét az adja, hogy a Szent Korona nem egyszerűen uralkodói jelvény, hanem évszázadokon keresztül a magyar államiság egyik legfontosabb szimbóluma volt. Felavatták Ybl Miklós szobrát Budapesten 1896-ban, az első magyar országos technikus kongresszus idején, az Erzsébet kilátót a János egy tetején 1910-ben avatták fel, és 1988-ban Magyarország bejelentette csatlakozási szándékát az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyesség okmányához kapcsolódó jegyzőkönyvhöz. Nos, ez már a rendszerváltozást közvetlenül megelőző politikai átalakulás időszakához illeszkedik. Tekintsünk ki, Varsó eleste 1831-ben, ugyanerre a napra esett, az orosz csapatok elfoglalták a lengyel fővárost, amely a lengyel felkelés és szabadságharc bukásának döntő mozzanata lett. Leningrádot 1941-ben a német haderő ezen a napon zárta körül, megkezdve a II. Világháború egyik leghosszabb és legsúlyosabb ostromát. 44-ben pedig a német V2-es elnevezésű rakéta csapódott be Londonban. Ezek a modern ballisztikus rakéták egyik technológiai előfutárai voltak, ez ellen a korabeli légvédelemnek gyakorlatilag nem volt lehetősége a hagyományos értelemben vett elfogásra. És zárjuk a sort néhány tudománytörténeti érdekességgel. A Harvard Egyetemet a Massachusetts állambeli Cambridge-ben 1636-ban ezen a napon alapították, az Egyesült Államok legrégebb óta működő felsőoktatási intézményéről van szó, és 1930-ban egy bizonyos Richard Drew nevű úr bejegyeztette szabadalmát a Celluxra. Áldassék az ő neve. Nos, vissza a jelenbe, a folytatásban a Dankó Rádióban Hanna és Daniló kettősét hallhatják Lehár Vígözvegy című operettjéből. Vörös Edit és Domoszlai Sándor énekel, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

Még mindig úgy tűnik, hogy csütörtök lesz a vízválasztó az időjárásban, de erős napot, jöreget kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Addig szépen melegszik az idő, utána azért drámai visszaesés lesz a hőmérsékletben, némi nemű csapadék is érkezik, de ennyire ne szaladjunk előre. Ma kezdetben délen lehetnek vastagabb fántyolfelhők az égen, majd ezek elvonulnak, és szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés, csapadék sem várható, 28 és 34 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Ma szeptember 8-án, amikor is Csobán, Koriolán, Nestor és Szerafín a napja van, főnévnaposaink pedig egyrészt az Adriennek, az Adrián a franciás alakjából származik, és azt jelenti, hogy Adria városából való, illetve a Máriák is ma ünnepelnek. Ezt a gyönyörű bibliai eredetű nevet nagyjából 26-27 alakváltozatban lehet fellelni a névnaptárokban, köztük a Marával, Mariettával, Marionnal, Másával, és rendkívül népszerű névről van szó, legalább ennyi névnapja is van a Máriáknak, csak szeptemberben azt hiszem van még, vagy három, netán négy. Minden esetre nagyon boldog névnapot kívánok azoknak, akik ma tartják a névnapjukat. Isten éltesse önöket. Önöknek játszom a folytatásban Araczki László felvételét. A dal címe Csak egy éjszaka.

0: Két perc múlva 3:47, jó reggelt.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort. Talán mondhatjuk azt, hogy a történelem, de Angliának egyértelműen a legismertebb középkori királyával, oroszlán szívű Richarddal 1157-ben született ezen a napon. Az ő alakja szorosan összekapcsolódik a harmadik keresztes hadjárattal. Érdekesség, hogy uralkodása jelentős részét Anglián kívül töltötte, miközben az utókor, ahogy említettem, egyik legismertebb angol királyává vált. Folytassuk a magyar történelemmel és közélettel. Eszterházy Pál nádor, államférfi, aki emellett zeneszerző és író is volt, a 17. századi magyar történelem egyik jelentős arisztokrata politikusa, 1635-ben született ezen a napon. Magyar nádorként fontos szerepet játszott a monarchia és a magyar királyság politikában.

politikai életében. Különlegessége, hogy politikai pályája mellett, ahogy említettem, jelentős művészeti tevékenységet is folytatott, ismert költőként és zeneszerzőként is. Személyében jól összekapcsolódik a barokkori magyar főnemesi politika, vallásosság és művészet. Forduljunk rá a magyar színház és előadó művészet témakörére. A nemzet csalogánya, Blaha Lujza, a 19. század végének egyik első igazi magyar színész sztárja, 1850-ben született ezen a napon, különösen népszínművekben és zenés darabokban vált rendkívül népszerűvé, és olyan erős helyet foglalt el a magyar kulturális emlékezetben, jól tudjuk, hogy már életében 1920-ban róla nevezték el a Blaha Lujza teret, és még ma is így hívjuk. Tomanek Nándor zseniális színész volt, nagyon szerettem. Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész. 1922-ben született ezen a napon. Szilvási Anna Mária színésznő is ezen a napon született, mint ahogy Ördög Nóra televíziós műsorvezető is. Folytassuk a magyar irodalom és képzőművészet nagyjaival. Radnóti Miklós felesége, Gyarmati Fanni, 1912. szeptember 8-án született, önmagában is fontos alakja a magyar kulturális emlékezetnek, nem csak Radnóti hitveseként, bár a vele való kapcsolata a költő életművének egyik meghatározó személyes háttere volt. Hosszú élete során következetesen őrizte férje emlékét és hagyatékát, naplója pedig a 20. századi magyar történelem és értelmiségi élet különösen értékes személyes dokumentumává vált. Dargai Lajos, a magyarországi kinetikus-kibernetikus művészet egyik úttörője, 1942-ben született szeptember 8-án. Ő volt az, akinek a munkássága a képzőművészetet a technikai és mozgás alapú kísérletezéssel kapcsolta össze, és zárjuk az összeállításunkat a magyar és a nemzetközi zene kiválóságaival. Dvorzsák a csezene egyik legjelentősebb alakja, a romantika nagy zeneszerzője 1841-ben született ezen a napon. Kincses Veronika, Kossuth díjas szoprán, a magyar operajátszás egyik kiemelkedő művésze, a Magyar Állami Operaház meghatározó énekese is ezen a napon született, ahogy Ránki Dezső is, 51-ben, nemzetközileg is elismert, a magyar zongora művészet egyik meghatározó alakjáról van szó, Kossuth díjas kiváló művész, a nemzet művésze, különösen Mozart, Beethoven, Schubert, Bartók és Liszt műveinek előadójaként vált ismerté. Ezen a napon született Pink, amerikai énekesnő, a nemzetközi popzene egyik legismertebb előadója, ő 79-es, Avicii, svéd DJ és producer, aki sajnos 2018-ban mindössze 28 esztendősen hunyt el, 1989-es születésű. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse mindannyiukat. A Mozart című musicalből játszom most részletet, Berkes Gabriellát és Feke Pált hallhatják.

Vissza is fogta az idők. Kócos fejű srácot vezetett, rám nézett és gyorsan elsietett. Kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Hamarosan 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát, addig az Akácos utat hallhatják Zsoldos Imre és a Stúdió 11 előadásában. A következő zenéóra első felvétele Csárdás Monzinger Ferenc lesz az előadó, a nóta pedig a nagy udvara van a holdvilágnak, ifja Berki Béla és zenekar a kísér. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-259-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
4: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
5: 7 óra van, kezdődik a krónika.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
6: Jó reggelt kívánok, Fehérvári Petra vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Főbb híreink először röviden.
7: Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízelt tankolókat a magas üzemanyagárak miatt.
6: Pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala.
7: Ma még nyári meleg lesz, majd holnap hidegfronthoz lehűlést és esőt.
6: Most pedig következzenek a részletek. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó napi rend előtti felszólalásában. Magyar Péter egyebek mellett bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. A részletekről várhatóan holnap döntenek.
7: A miniszterelnök megerősítette, hogy hamarosan megkezdődhet a bérrendezés a nevelést oktatás segítőknél, a szociális és gyermekvédelmi dolgozóknál, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál. Magyar Péter köszönetet mondott azoknak, akik, mint fogalmazott, éveken keresztül a vállukon tartották az országot, ugyanakkor türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól.
8: A normális állami működés ugyanis nem épülhet tisztességesen dolgozó magyar emberek kizsigerelésére. Nagyon nehéz lesz, és nem fog egyik napról a másikra menni. Alázattal a türelmüket és a megértésüket kérem. A kifosztott államkassa és a ránk hagyott adósághegyek miatt a költségvetés helyzete ugyan eltagadták, de rendkívül nehéz. A mozgásterünk súlyosan korlátozott. Minden egyes forintért meg kell küzdenünk, de minden egyes forintért meg is fogunk küzdeni.
6: Reagáltak a miniszterelnök napi rend előtti felszólalására a frakcióvezetők.
7: A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. Bóka János frakcióvezető a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta. A Tisza kormány költségvetés módosítási javaslatát pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. Rétvári Bence frakcióvezető emlékeztetett rá, hogy az Orbán kormány idején több mint a felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Mi Hazánk úgy véli, a Tisza az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. Turockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. A Tisza frakció vezetője Bujdosó Andrea a jó szándékú ellenzéket hiányolta.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Várhatóan 250 milliárd forint jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, mondta az M1 híradónak a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke.
7: Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból lesz majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Balog Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe.
6: Egyre nagyobb gondot okoz a házi orvos hiány, jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen.
7: A betegforgalom közben körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. A szakemberek úgy számolnak, hogy átlagosan 7,5 perc jut egy betegre. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Magyar Orvosi Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvívője az M1 híradójában több tényezőre is felhívta a figyelmet.
9: Házi orvos hiány oka összetett. Itt három fő dolog van, amivel mindenképpen számolni kell. Az egyik az az, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú friss szakvizsgálatban rendelkező klinikai szakorvosok bérétől. Itt ez a különbség nagyjából 300 000 forint nagyságrendileg. A másik oka az, hogy nagyon nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni a házi orvoslásban. Hiányoznak a technikai feltételek, hiányoznak a szakdolgozók.
7: A kormány azt tervezi, hogy integrált centrumok létrehozásával biztosítja a jövőben az alapellátást. A kamara szerint, ha ebben a szűrés és a gondozás is megvalósulna, az kisebb terhet jelentene a házi orvosoknak. 7:30 után Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke lesz a felkelő vendége.
6: Érdemi pozitív változást hozhat a betegbiztonság területén a kórházi fertőzések adatainak nyilvánosságra hozatala, a Népegészségügyi Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának szakorvosa szerint. Hajdú Ágnes a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a cél az, hogy a probléma területek feltárása és a megfelelő intézkedések után csökkenjenek az esetszámok.
10: Ennek az adatgyűjtésnek az a célja, hogy a fertőzési gyakoriságokat felmérjük, trendeket kövessünk, probléma területeket azonosítsunk. Amennyiben ezen a területen előrelépést érünk el, akkor ez a plusz figyelem, ez a rendkívül jelentős transzparencia, én úgy gondolom, hogy egy érdemi pozitív változást fog hozni a betegbiztonság területén.
6: Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 000 COVID-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt.
7: A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. A Tisza kormány vizsgálja a koronavírus járvány idején kötött szerződéseket. Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkár szerint azonban az akkori kormány mindent megtett a magyarok biztonsága érdekében. A Covid idején nemzetközi veszélyhelyzet volt, ezért szerinte az akkori árakat nem a békeidőbeliekkel kell összehasonlítani.
11: Nézzük meg, hogy mihez képest volt háromszoros. A békeidőbeli árhoz képest volt háromszoros, vagy az akkora világpiacon bevett árhoz képest volt háromszoros. Én azt javaslom, hogy ezt vizsgáljuk meg először, és utána kezeljük tényként, addig semmiképpen, mert félrevisz.
7: A lélegeztetőgép és egyéb a Covid-hoz kötődő szerződéseket kiemelten kezeli most a kormány. A 300 milliárdos beszerzések ügyében Orbán Anita külügyminiszter korábban feljelentést tett hűtlen kezelés gyanújával.
3: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
6: Feljelentést tett a Waberers korábbi állami finanszírozása miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Kapitány István hangsúlyozta, a Magyar Fejlesztési Bank is két ügyletben 77 milliárd forint értékben vásárolta a kamionos vállalat kötvényeiből, és felmerült a gyanú, hogy az államot akár több milliárd forintos kár érhette.
12: A 2026-os újabb 100 millió eurós MFB finanszírozásra már abban a tulajdonosi struktúrában került sor, amelyben a társaság feletti végső kontrollt Tiborcz István gyakorolt. A jelenlegi adatok alapján megállapítható, hogy a konstrukció a teljes futamidő alatt akár 10 milliárd forint költségvetési terhet jelenthet, melyet végső soron a magyar embereknek kellene megfizetnie.
7: A Waberers visszautasítja, hogy jogellenesen járt volna el, vagy jogellenes előnyhöz jutott volna. A minisztérium az ügyiratait átadja a hatóságoknak.
6: A látvány- és csapatsportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatási rendszerének felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék.
7: A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt szabálytalanságok, visszaélések miatt a kapcsolódó jogszabályok pontosítására tesz javaslatot.
6: 10 milliárd forint értékben csaknem 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút, közölte a közúti közlekedésért felelős államtitkár.
7: Barna Zsolt az M1 híradójának elmondta, hamarosan az országos közúthálózaton is befejezik a munkát. Ott 570 kilométernyi szakaszt újítottak fel teljes körűen. Bejelentette azt is, hogy a szaktárca egy országos útfelújítási programot készít elő még ebben a hónapban.
13: Ennek a célja az, hogy elérjük azt az állapotot, amikor a teljes hazai úthálózat, állami kezelési úthálózat úgy lesz fenntartható, hogy nem folyamatos leromlás fogunk tapasztalni, hanem egy körülbelül 10 év alatt elérhetünk egy olyan állapotot, ami már megfelelő módon, megfelelő minőségben tartósan fenntartható lesz.
3: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
14: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. Megnyerte harmadik csoportmérkőzését is a magyar női kosárlabda válogatott a németországi világbajnokságon. Magyarország Dél-Korea 82-73. Sikerével a nemzeti csapat a B csoport második helyén végzett. Juhász Dorka 22 ponttal zárt, ő volt a legeredményesebb játékos. Ma 17 óra 45 perctől Japán ellen játszik a magyar válogatott a 8 közé kerülésért. Hátrányból fordított és nyert hazai pályán a Videoton a Diósgyőr ellen a labdarúgó másodosztály 7. fordulójában. Videoton DVTK 2-1. A fehérváriak a tabella 8., a miskolciak a mégben maradó 14. helyen állnak. Eresztette Fabio Grosso vezetőedzőt az olasz bajnokságban, 3 fordulót követően pont nélkül és a tabella utolsó helyen álló Fiorentina. Utódja Paolo Vanoli lett. A Serie A 3. fordulójában Cagliari Lecce 1-0, és Udinese Lazio 1-2. Köszönöm a figyelmüket!
3: Közlekedés.
7: Az Útinform információi szerint baleset történt az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. A 14-es kilométernél egy sávon halad a forgalom, több mint 2 kilométeres a torlódás.
3: Időjárás.
7: Derült napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél, délután 28-34 fok várható.
6: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 11 perc.
0: A Dankorágyió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 8-án kedden reggel köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok a reggelizőknek. Jó utat kívánok, akik már úton vannak, iskolában, munkahelyre. Egészségükre, hogyha éppen a kávéjukat szürcsölik, hallgassanak jó muzsikát mellé. 100 forintos bankó volt a lajbizsebben, énekli nem sokára Csík József, Csókra csókot, hallhatjuk Egri József előadásában. Játszom részletet a Csárdás királynőből, Húzzad csak kivilágos virradatig, a Budapesti Operett Színház szólistái előadásában csendülnek fel a jól ismert dallamok, az Örök zöldek közül pedig a 100 fok Celsius országút című dalát is játszom majd. Természetesen lesz kirándulás, mint ilyenkor, ebben az órában mindig egy újabb kis települést ismerünk, meg a történetét, a látnivalóit, az óra végén pedig dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval kalandozunk a páva nyomában, elsőként pedig Ihász Gábor Válaszolj nekem című dalát játszom. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Számos világnapot tartanak szeptember 8-án, köztük a büntetés végrehajtás, a fizioterápia és az írni-olvasni tudás nemzetközi napját is. Utóbbiról majd egy kicsit később engedjenek meg néhány gondolatot. Elsőként azonban Kisboldogasszony napjáról, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Kisboldogasszony napja, Mária, a megváltó édesanyjának születésének ünnepe, egy régi ünnep, amely évszázadok óta része egyrészt a keresztény kultúrának, másrészt a magyar néphagyománynak is, de talán akkor is tudunk hozzá kapcsolódni, ha nem elsősorban a vallási jelentésére gondolunk az ünnepnek, hanem arra, amit mondjuk egy gyermek születése jelent az ember életében, hiszen egy új élet mindig egy kicsit új remény is. Amikor megszületik egy kisbaba, vele együtt megszületik egy új történet, új lehetőségek sora. Egy anyuka életében pedig ettől a naptól kezdve már semmi nem olyan, mint előtte volt. Talán ezért is szép, hogy Mária születését ősszel ünnepeljük, amikor lassan már a természet elengedi a nyarat, mi pedig hajlamosak vagyunk ilyenkor azt gondolni, hogy az év már kifelé tart, pedig az élet ilyenkor is tele van új kezdetekkel, és nekünk, akik talán már elég sok mindent megéltünk, talán különösen fontos ezt észrevenni, hogy soha nem vagyunk túl idősek ahhoz, hogy valami új kezdődjön az életünk. Lehet ez egy találkozás, egy barátság, egy könyv, egy új terv, vagy egyszerűen csak egy reggel, amikor úgy érezzük, jó, hogy itt vagyunk. Jó, hogy itt vannak, és velünk vannak, hallgassák meg a Kérek egy kulcsot a szívedhez című dalt, most Peller Károly előadásában, ahogy 2024-ben ismerhettük meg. Ezt a feldolgozást csak csináljuk a Fesztivál című műsorban.

0: Antarktidától Banksidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó rádióban.
1: Vizslás község Nógrád venyében a Sagó-Tarjáni járásban találjuk, Palóc földre látogatunk el, tehát a faluban gazdag hagyománya van amúgy a Palóc népviselet készítésének és viselésének, amely a kazári népviselettel együtt formálódott, de erről majd egy picikét bővebben, sőt 10 óra előtt néhány perccel Pecsely Miklós színművésztől is hallhatnak. Nos, Salgó-Tarjántól délkeletre találjuk Kazár felé Vizslást, a Medvesfennsík és a Zagyva-völgy földrajzi kistájak határán. Központján halad át az út, amelyről Salgó-Tarján felől meg tudjuk közelíteni. Jelenleg általánosan elterjedt az a vélekedés, miszerint itt valamikor a középkorban rövidszőrű magyar vizslakutyákat tenyésztettek különböző főúri és királyi vadászatokhoz, és innen ered a falu neve. Viszont lehetséges alternatív magyarázatot adhat az a megfigyelés, miszerint Palócföldön többfelé találunk különböző vizslás nevet, dűlőneveket például, olyan területeken, amelyek mindig patakmenti vizenyős helyeket jeleznek, tehát az is elképzelhető, hogy a Palóc tájnyelvből már a kikapott, elfelejtődött vizslás szó igazából valamilyen vizenyős helyet jelenthetett. Vizslás 1456-ban pusztaként szerepelt egy oklevélben, ekkor nyerte adományul 5. László királytól bizonyos vizslási Daróc Mihály. Azt is tudjuk, hogy a 16. század közepén elpusztult a falu, mert az 1548-as adóösszeírásban már mint puszta szerepel. A törökök kiűzése után települt be újból, az biztos, hogy 1715-ben már 17 magyar háztartást vettek fel az összeírásba. Két nagy tragédia sújtotta a települést, az egyik egy kolera járvány 1873-ban, a másik pedig 1890-ben, amikor az egész község egy tűz után leégett. A település csak a 20. század

és a tájház udvarán kapott helyet egy hagyományos módszerekkel készített kemence is, a jó ízű palóc ételek elkészítésére, és hát sajnos egy picikét lecsúsztunk róla, augusztus végén tartják a falunapot. Itt van egy szökőkút a központi parkban a faluban, amiből ezen a falunapon víz helyett orr folyik. Bizony. Vizslást is látni kell, ismerni kell, nagyot sétálni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankor Rádiót hallgatják. Szóljon most részlet a Csárdás királynőből, az Operett Színház szólistáinak előadásában, a Húzzat csak kivilágos híradatig.

0: Dankó Rádió. Körmenden FM 103,6. A magyar zene rádiója.
1: Végig mentem az utcán, az utcán. Besároztam a csizmám, megérdemli az a lány. Kiért sáros a csizmám, kiért sáros a csizmám. De megérdemli az a lány, kiért sáros a csizmám, kiért sáros a csizmám, a csizmám. Hogy ma engem valami.

0: szeretném ajánlját, el szeretném ajánlját a boriskát. Mind meginnám a borát, el szeretném ajánlját, el szeretném ajánlját a boriskát.
1: Dankó Rádió Budapesten FM 100,8 a Magyar Zene Rádiója.

Nothing's gonna change my love for you. Csepregi Gyula fújja ezt a világságát a folytatásban. A Dankó Rádióban derűs napot, jó reggelt kívánok! Ma itt kalandozunk a páva nyomában dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. 8 órakor hírek következnek. Bojtági és Bodrogi Gyula kettőse indítja a következő zenei órát. Az egy férfi és egy nő jól ismert melódiái. Tartsanak velem továbbra is!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szabó Zoltán Duda játékával köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. Az elhangzott dallam bevezetője volt a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az Örkényi Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban tartott zenés előadásunknak, melyben a tábor kiváló népzenész oktatói is közreműködtek. Idén 41. alkalommal rendezték meg a csutorás tábort, ahol 1985 óta minden nyáron több százan tanulhatnak a legkiválóbb oktatóktól, és vehetnek részt a Kárpát-medence hagyományait megismertető sokféle programban. A tábor különlegessége, hogy a legkisebbektől a szépkorúakig minden korosztály együtt van jelen a népzene, a néptánc, a kézművesség és a népi mesterségek közös élményében. A tábor alapító vezetője Birinyi József népzenész és népzenekutató, aki sokoldalú munkájával évtizedek óta a magyar népzenei örökség megőrzését és továbbadását szolgálja. Hangszergyűjteménye, filmjei és oktatói tevékenysége mellett a csutorás tábor is ezt a küldetést folytatja, hogy a hagyomány ne a múlt porosodó emléke, hanem ma is megszólaló, eleven része legyen az életünknek. Ennek a továbbélő hagyománynak egyik jeles őrzője és továbbadója Kovács László, akit sokan Kovács úr néven ismernek. Ő maga is Birinyi József tanítványa volt. 1979-ben a táborfalvi népzenei műhelyben kezdett népzenével foglalkozni. Azóta népzenészként, népzeneoktatóként és hangszerkészítőként egyaránt a magyar népi kultúra szolgálatában áll. Sokféle népi hangszeren játszik, és maga is készít citerákat, tekerőket és pásztorfurujákat. Népzenei csoportokat, népdalköröket és együtteseket vezet, tanítványai között pedig újabb nemzedékek ismerkednek meg a hagyományos dallamokkal és hangszerekkel. Mohács emlékműsorunkból most a törökök által elrabolt lány történetét megörökítő moldvai ballada következik Kovács László kobosz kíséretével. Anyámi!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Visszaállítja a vármegyék és főispánok korábbi megnevezését az országgyűlés. Azonnali béremelést kezdeményez a Magyar Orvosi Kamara. Ma is túlnyomóan derült napos idő várható. Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Kis József, a mikrofonnál Polyák Adrien. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. A kötelező kamarai tagság nem az orvosok érdekvédelmét szolgálja, a szakmai kontroll elsősorban a pácienseket védi, mondta a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában Álmos Péter. A Magyar Orvosi Kamara elnöke úgy fogalmazott, jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról és képzettségéről, így azt sem lehet megmondani, hogy pontosan hol és mekkora az orvoshiány Magyarországon. Álmos Péter fontosnak tartja a szakdolgozók fizetésének rendezését, ahogy szerinte a kezdő orvosoknál is azonnali béremelésre van szükség, mert a 2020-as emelés mára teljesen erodálódott. A kötelező tagságot 3 évvel ezelőtt szüntette meg az előző kormány. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt ugyanis leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Puchner Gábor, 13. kerületi alpolgármester, szintén a Felkelő ma reggeli műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubaj néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. A fiatalok gyorsabban és pozitívabban reagálnak a gazdasági változásokra, közölte a GKI gazdaságkutató. A 18-29 évesek várakozása 2026 nyarára pozitív értéket mutatott, míg a 65 év felettieké még mindig enyhén negatív. A két csoport között mintegy 20-30 pontos tartós különbség mutatkozik. Amíg a fiatalok hosszabb időhorizonton gondolkodnak, az idősek gondolkodását az ígért nyugdíj intézkedésekbe vetett bizalom határozza meg. A török rendőrség lelőtt egy osztrák-török kettős állampolgárt egy múlt csütörtöki műveletben, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet ellen hajtottak végre Isztambulban, jelentette be ma reggel az osztrák belügyminisztérium. A 20 éves férfit azt követően lőtték agyon, hogy tüzet nyitott a török rendőrökre. Ausztriában május végén bírósági ítélet is született ellene, de a férfi elhagyta az országot és Törökországba távozott. Sztrájkoltak a párizsi Eiffel-torony dolgozói tegnap, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatás idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak. Párizs polgármestere jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítanak. Az időjárásról. Napközben mindenütt csökken a felhőzet, túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. 8 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. 2026. szeptember 8-án, kedden reggel, 7 perccel 8 óra után. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában is. Izgalmas dolgok történnek majd. Hamarosan egészségpercek benne az esti fejfájás okait fogjuk majd boncolgatni. Főzünk is majd valami nagyon finomat, 3-4-9 körül. Előtte olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Megállók a keresztútnál, Tolnai András előadásában, vagy a Faluban nincs több kislány, csak kettő, Nádasdy László énekel. Reggeli világzenénk Tóth Vera és a Budapest Bár felvétele, a címe Pillangó, de hallhatnak részletet a Mosolyországa című leháróperetből is, Szucsong belépőjét, Ninduk Hanglong előadásában. Elsőként pedig Csárdás, a nóta címe Ördög bújta vonóba, Koltai László énekel, Nyári László és zenekara kísérletével. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

sincs, aki haza hozatna. Fáradt

0: vár.
1: 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A fejfájás mögött számos dolog állhat, de egy egészen egyszerű oka is lehet, főleg amikor inkább délután, este felé jelentkezik. Egészen egyszerűen az, hogy túl sokáig néztünk valamilyen képernyőt. Ma már ugye nem csak az irodában dolgozók töltenek órákat monitor előtt, telefonozunk, számítógépezünk, tableten olvasunk, mellette televíziót is nézünk, és közben észre sem vesszük, hogy mennyire elfárad a szemünk. Képernyő nézés közben például kevesebbet pislogunk, ezért a szemünk egyrészt kiszáradhat, másrészt el is fáradhat, időnként homályos lesz a látás, illetve a szemkörüli izmok feszülése is okozhat fejfájást. Ráadásul egy nem megfelelő szemüveg, vagy egy észrevétlen látás probléma, például egy pici fénytörési hiba, vagy a két szem együttműködésének a zavara is okozhatja és tovább ronthat a helyzeten. Ezért, hogyha valaki rendszeresen, főleg a nap második felében tapasztal fejfájást, érdemes nem rögtön a fájdalomcsillapító után nyúlni, egészen egyszerűen lehet, hogy csak az ember szeme jelez ilyenkor. Tartsunk időnként szünetet a képernyő előtt, próbáljunk meg tudatosan pislogni, és legyen megfelelő a világítás, illetve érdemes időről időre természetesen ellenőriztetni a látásunkat, mert a szemünk is fárad, és néha egy fejfájás nem más mond, mint azt, hogy kicsit pihenj már, én sem bírom tovább nézni a világot. Vigyázzunk magunkra, és vigyázzunk egymásra. Tolnai András énekel a folytatásban Hankó József és zenekara kíséretével. A nóta címe: Megállok a keresztútnál.

Reggeli világzenén következik, Deris napot, öreget kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A dal trükkösen indul, nagyon hagyományos módon Tóth Ver a zongora kísérettel énekli Esnagy István és Autede szerzeményét, a Pillangót. A Budapest bád utána belecsap a lecsóba, és elszabadul az őrület. Hallgassák csak a dalt. Este 9-től pedig még több világzene népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: Ma van az írni és olvasni tudás nemzetközi napja, derűs napot, öregelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Milyen érdekes, nem, hogy teljesen természetesnek vesszük, hogy tudunk olvasni, írni, elolvasni egy újságot, egy internetes hírt, egy receptet, ad abszurdum, vagy éppen egy gyermekünktől vagy unokánktól érkezett üzenetet. Pedig gondoljunk csak bele, az írás és az olvasás egyrészt nem mindenkinek adatott meg ma is, ha jól tudom, akkor közel 1 milliárd ember nem tud írni, olvasni. Másrészt igazából ez egyfajta kulcs a világhoz. Mert aki olvas, az nem csak betűket lát, hanem gondolatokat, történeteket, érzéseket, más emberek életét fedezi fel, aki pedig írni tud, képes megfogalmazni azt is, ami benne van, egy gondolatot, egy emléket, egy szeretetteljes üzenetet. Jó esetben sajnos, sok esetben negatív gondolatokat is. Ez a nap nem csak azokról szól, tehát, akik még nem kapták meg ezt a lehetőséget, hanem igen, azokról is, akik tudnak írni, olvasni, akár magas szinten is, arról, hogy becsüljük meg azt, amit megtanulhattunk, és adjuk tovább, amit tudunk, mert mondjuk azt, hogy néha egyetlen betű megtanítása, vagy egy könyv kölcsönadása, egy türelmesen elmagyarázott szó is közelebb visz valakit egy gazdagabb élethez. Az olvasás pedig egy csodálatos dolog, életünk végéig, amíg a szemünk bírja, velünk maradhat egy jó könyv, vagy akár a családi iratok közül egy régi levél, egy kézzel írt üzenet óriási élményt adhat nekünk, és azt üzeni, a világ még mindig nyitva áll előttünk. És talán ez az egyik legszebb dolog, amit az írás és olvasás adhat nekünk, hogy nem engedi, hogy bezáruljon körülöttünk a világ. A Dankó Rádióban nem sokára egy nagyon finom cukkini pörköltet készítünk el, gyönyörűséges cukkinikat lehet még kapni a zöldségeseknél. Addig elsőként hallgassák meg a Gárdi Gábort, a dal pedig az Én lassan öregszem a Dankó Rádióban.
1: Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár, sem a régi

0: Egy perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Nem csak a húsmentesen étkezőknek lehet egy kellemes nyárvégi őszelei fogás, egy kis paradicsomos cukkini pörkölt, amit már is elkészítünk, mondom a hozzávalókat, nagyjából fél kiló paradicsom, egy közepes cukkini, egy pici vöröshagyma, két gerez fokhagyma, egy nagyon kevés cukor, só és bors ízlés szerint, majd a díszítéshez egy marék bazsalikom, zsiradéknak pedig egy kevés olívaolajat kell használni, és nagyjából 10 deka sajt is kell majd hozzá, én a füstölt sajtot javaslom. A jó érett paradicsomot és a cukkinit nagyobb kockákra vágjuk, a vöröshagymát, a fokhagymát pedig apróra. Szépen felhevítjük az olajat egy serpenyőben, megy bele a vöröshagyma, üvegesre pároljuk, utána a fokhagyma, majd pár pillanat múlva már betehetjük a felkockázott paradicsomot is, ekkor sózzuk, borsozzuk, ízlés szerint, megszórjuk egy kevés cukorral, mehet bele az apróra vágott bazsalikomból egy kevés, a cukornak egyébként az a trükkje, hogy elveszi egy kicsit a paradicsom savasságát, utána a serpenyőt félig lefedve nagyjából 5 percig pároljuk, majd mehet bele a felkockázott cukkini, pároljuk tovább, és amikor már roppanós lett, a paradicsom leve pedig egy kicsit besűrűsödött, akkor elzárjuk a gázt, a serpenyőt lefedve pedig melegen tartjuk tálalásig. Ekkor szavtal együtt tányérra szedjük, rácsipkedjük a füstölt sajtot, majd friss kenyérrel, vagy valamilyen ropogós péksüteménnyel kínáljuk. Persze, hogyha valaki szerette valamilyen köretet mellé készíteni, azt is lehet, de valamiért kenyérrel tunkolva a legfinomabb jó étvágyat kívánok hozzá. Jó muzsikát kínálok mellé, részlet lehár a Mosolyországa című operettjéből, Szucsong belépője, előadója Munduk Hanlong, Fejfer Gyula vezéni az Operett Színház zenekarát és musical együttesét.

Derés napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, nem sokára 9 órakor következnek a hírek, addig az este a székelyeknél dallamai csendülnek fel. Idősebb Sárközi Lajos és zenekar előadásában a következő zenei óra első felvétele Csárdás, minek a szőke én nékem, Gáspár Ani énekel, Németh Csicsó József és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Átalakítaná a megyei önkormányzati rendszert a kormány. Többen meghaltak Kijevben orosz légi csapásokban. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, Polyák Adrien vagyok. Jelenlegi formájában feleslegessé vált a megyei önkormányzati rendszer, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Azt egyelőre nem részletezte, hogy mikor és milyen formában kellene átalakítani a rendszert. Az országgyűlés mai plenáris ülésén dönt a vármegye helyett a megye, és a főispán helyett a kormány megbízott elnevezések visszaállításáról. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek egy év alatt átlagosan 1,4%-kal drágultak, miközben a háztartási energia 4,3%-kal, ezen belül a gáz csak nem 11%-kal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Megkezdte a 13. kerület a rákos rendezői elhagyott épületek bontását. Az önkényes lakásfoglalók miatt leromlott a terület közbiztonsága, ezért az önkormányzat saját költségén végezteti el a munkákat, mondta Puchner Gábor 13. kerületi alpolgármester a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Körülbelül 100 mély szegénységben élő embert lakoltattak ki, többségük a kerületet is elhagyta. Az egykor Mini Dubai néven ismerté vált projekt immár fővárosi beruházásként készül el, de az építkezésekre még éveket kell várni. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastrukturális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadiüzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Bosznia-Hercegovina a lehető legalacsonyabb szintre csökkentené kapcsolatait Szerbiával, a háborús bűnökért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ratko Mladic, volt boszniai szerb katonai vezető belgrádi temetése miatt, közölte a bosnyák külügyminiszter. Első körben visszahívhatják a belgrádi nagykövetség legtöbb alkalmazottját. Belgrád képmutatással vádolta Szarajevót, hiszen korábban ők méltatták Rasim Delicet, a bosnyák hadsereg szintén háborús bűnök miatt elítélt egykori parancsnokát. Kiállítás nyílik Deák Zsuzsanna üvegművész alkotásaiból a Szegedi Kis Kunst Galériában holnap. Az időbe zárt fény című tárlat 3 évtized üvegművészetének fontos állomásait mutatja be, miközben egy új, személyesebb alkotói korszak felé is utat nyit. Az október 10-éig látható tárlaton egymás mellé kerülnek Deák Zsuzsanna különböző korszakai, szakmai útjának meghatározó állomásai. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap tetőzik a meleg, majd csütörtökön hideg front érkezik.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Kedd van 2026. szeptember 8-a, 6 perccel múlt, 9 óra. Hajdú Tibor vagyok. Remélem, kellemesen telt a mai reggelük is. Bízom benne, hogy velem tartanak, így, hogy a délelőttbe fordulunk. Olyan nótákat hallhatnak, mint az Asztalosé kapufáját, Cselényi József előadásában, vagy Farkas Rozika énekli majd a Jaj, de hamis a maga szeme kezdetű andalgót. Az örökzöldek között Koráldal, Német Lehel sláger, Zsolnai Hédi 1958-as felvétele is hallható lesz. Elsőként pedig részt vett a Bála Savoyban című Ábrahám Pál operettből. Sevilla énekel Bordás Barbara és Dolhai Attila. Tartsanak továbbra is velem. Derűs napot!

0: Derűs napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Elérhetőségeink, amennyiben szeretnének születésnapra, névnapra, házassági évfordulóra vagy valamilyen ünnepi alkalomra meglepetést szerezni barátaiknak, családtagjaiknak. Donkor Rádió @mtva.hu, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64 a postacím, illetve a közösségi oldalainkon is üzenetben elérhetnek bennünket, a Donkor Rádiós hivatalosom, illetve a Hajdú Tiborosom. Remélem, hogy Egerben a mai születésnapos most elélem telefonon. Jó reggelt kívánok, Hajdú Tibor vagyok, a Donkor Rádió műsor vezetője, és Artner Oszkárné Katalin Egerben élő barátnőjét keresem.
1: Mondjuk én vagyok.
0: Kati drága, nem, én vagyok. Kati drága nem írt nevet, tessék szíves lenni segíteni nekem.
1: Na, mi lehetek a mai napon? Bocsánatot kérek a hangomért, ja. Nem ilyen valójában, csak nagyon megfáztam ebbe a melegbe.
0: Ilyenkor a legjobb megfelelni, jaj, de sajnálom, jobbulást kívánok,
1: igen,
0: szeretettel.
1: Köszönöm.
0: De a hangulatára nincsen panasz, akkor Máriának gondolnám én.
1: Így van.
0: Viszont nem névnapos, hanem szülinapos köszöntést kért Katalin.
1: Igen.
0: Jótékony homály fedi az évszámot, nagyon boldog kerek születésnapot kívánok, drága Mária.
1: Szeretettel. Köszönöm szépen, igen, kerek. Egy más állapot, igen.
0: Drága. Van valami oka annak, hogy az asztalosi kapufáját, kezdetű nótát kérte önnek a Katalin?
1: Nincs különösebben egyébként. Gondolkoztam rajta, hogy körülbelül olyan talán 15 éve, vagy annyi sincs, ismertem én ezt meg a sógornőm által. Ő nagyon ismerte, és akkor, hogy nem ismerem, és hát meghallgattam az interneten, egyébként Cselényi József előadásában, ezek a régi hangok viszont ugye nagyon tetszenek nekem, és nincs különösebb oka, de gyönyörű az egész. Mindig azon gondolkozom, hogy a magyar nyelvben mennyire szépen ki tudnak fejezni bármilyen érzést. Igen, és ebbe a dalba is, mondjuk a kommenteknél is olvastam, hogy valaki csak annyit írt oda, hogy most lopják a napomat az égről. Hát persze, tudom, mit jelent, de valaki csak ennyit írt. Úgyhogy mondjuk én nekem nincs semmi különösebb, de hát a sok magyar nóta közül ez is nagyon-nagyon tetszik.
0: A jó hírem az, hogy természetesen Cselényi József előadásában megvan a felvétel, úgyhogy ezt fogjuk most lejátszani önnek, majd nagyon-nagyon boldog születésnapot és névnapot, és mindent, jó egészséget kívánok én is, és Katalin is természetesen.
1: Köszönöm szépen.
0: Legyen nagyon sok szépen. Öröme a fiában, még ezt is hozzátette.
1: Igen. Hát ő nagyon messze van, igen.
0: Jó, hogy merre? Ezt még tessék elmondani nekem, hogy hova gondoljunk rá.
1: Hát a világ másik oldalán van, Ausztráliában. Én mindig úgy szoktam másoknak mondani, hogy fönn északon, de Ausztráliához képest északon, úgyhogy az egyenlítőhöz közel.
0: Hát egy anyukának ez nem könnyű, hogy ennyire messze van a gyermeke. Remélem azért néha napján tetszenek tudni találkozni. Drága Mária, örülök, hogy beszélhettünk. Nagyon sok boldogságot, jó egészséget kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Sok-sok puszi. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

15-ös buszok terelve közlekednek, nem érintik a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé, de is napot kívánok, a Dankó rádiót hallgatják. Az egyes villamosokat pedig autóbuszokkal pótolják az Etele út és Kelenföld végállomás között. Baleset történt, a 71-es főúton három autó ütközött össze Keszthely közelében, a 104-es kilométernél az utat teljes szélességben lezárták, a forgalmat helyben terelik. Hegyesalom és Rajka között pedig délelőtt még pótlóbuszok közlekednek, akik arra terveznek utazást. Ezzel feltétlenül számoljanak és hallgassanak Dankó rádiót. Örökzöldek a folytatásban, Révi Sándor és a Vigyázz a madárra szól most.

Érdekesnek mondható, ahogy alakult a kapcsolatunk az olasz slágerekkel és az olasz életérzéssel az elmúlt évtizedekben. Derűs napot kívánok! A Damkó Rádiót hallgatják. Hát, Érosz Ramazotti talán, aki ugye 2000-es évektől még becsempészte ezt az életérzést a magyar könnyűzenei életbe, a hallgatók életébe. De az 50-es, 60-as, 70-es években, de még a 80-asban is a Ricky a Poverivel természetesen még sokkal inkább csüngtünk. A mediterrán életérzésen nem véletlenül ez egyfajta ablak volt a nyugati világra és álmodozás egy könnyedebb, napfényesebb életről. Olaszország jelentette igazából a napfény és a szabadság világát a magyar hétköznapokhoz képest. Ezekben a dalokban mindig ott volt a szerelem, a divat, a temperamentum, és egy olyan világot idézett meg, amelyhez mondjuk így utazás nélkül is közel lehetett kerülni. Német Lehel előadásában most egy picikét belekóstolunk újra ebbe az életérzésbe. Hallgassuk meg az Ó Serenellát.

Grand Boulevard, az Oktogon, a Place Pigalle. Igaz, hogy nincs Eiffel-toró, szeretlek mégis Pest nagyon, és az sem okoz

Párizsot, s a szél susog a pesti fák alól, Yves Montand-Szebben nem dalol. Mademoiselle de Paris, önnek szól az üzenet, a pesti nő az nem grize, de szebb, mint ezer midine.

A Táska Rádió című dalt mindenki ismeri az Illés előadásában. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, vagy mondjuk a Csini Baba című filmből Bársony Attila feldolgozásában is közismert. Nos, ma 10 óra után kiderül, hogy az első változatát teljesen másokkal vették fel a filmgyárban, hogy kikkel megtudhatják majd az aranylemezekben Tőgyi Krisztától. A folytatásban most a Love Story-t játszom a Dankó Rádióban. Előadója Nyári Károly.

neked szólt a dal. Lejött egy nagy vihar, és eltűnt a hegedűn.

Palóc földre látogattunk el ma reggel, a nap települése Vizslás volt. Derűs napot kívánok! Adankó rádiót hallgatják, már akkor utaltam a helyi népviseletre. Most a folytatásban Vecseján Miklós színművésztől a vizslási és kazári népviseletbe öltöztetett babagyűjteményről tudhatnak meg többet. Érdekes lesz 10 órakor hírek, utána aranylemezek Töldi Krisztával, majd jó ebédhez szólanót a Budai Beatrix várja önöket, 2 órától pedig kívánságműsor Szívküldi Szívnek szívesen Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Mai műsorunkat meghallgathatják újra a mediaclick.hu internetes oldalon, ha csak kedvük tartja. Elkészítésében közreműködött Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Én búcsúzom, holnap reggel 6 órakor találkozunk ismét, a szerkesztő műsorvezetőt Hajdú Tibort hallották. Derűs napot, viszont hallásra!

0: vármegyéről vármegyére. Nógrád.
1: Eleven apró palócvilág. A kazári és vizslási népviseletbe öltöztetett babagyűjtemény. Gulliverként érezheti magát a látogató Bocsi Éva babái között. Ahogy nézi az életképeket, arra vár, hogy végre megmozduljanak a figurák. Húzza már ki a csapot az a kocsmáros a hordóból, hiszen mindjárt megtelik a korsója. Fejezze be a tészta nyújtását a leány, mert közeleg az ebédidő. Közelebb hajol a könyvéből gyermekének mesét olvasó édesanyához, hát ha meghallja a történetet. Bíztatja az ultizó társaság jókedvű tagját, hogy vágja ki a piros hetest. A népművészet mestere Vizsláson született, édesapja kazári. Elhatározta, hogy maga készítette babákon örökíti meg a két falu csodás viseletét. A keze munkája a baba is, és minden, ami rajta van. Mindkét nem valamennyi ruhadarabja sorra került, a kicsiktől nagyokig, a hétköznapoktól az ünnepekig. Bocsi Éva az 1970-es évek elején, az utolsó pillanatban, amikor a falusiak levetették a viseletet, munkához látott. 60 zsűrizett babáját a szigorú falusi szabályok szerint öltöztette fel. A ruhák régi viseletek darabjaiból készültek. Mindez az 1860 és 1960 közötti évszázad népviseleteit és hagyományait örökíti meg. A kiállítás itthon, a Kárpát-medencében és külföldön is nagy sikert aratott. A babák 2015-ben elnyerték a Nógrádikum címet.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Enyhén nőtt az infláció, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A kormányfő bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdő orvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában azt mondta, hogy a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reálértéke csökkent. Hozzátette, hogy jelenleg nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, ezért az orvoshiány mértékét sem lehet pontosan meghatározni. A Magyar Orvosi Kamara elnöke beszélt arról is, hogy ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. Álmos Péter szerint a kötelező tagság elsősorban a betegek biztonságát szolgálja. Enyhén emelkedett az infláció augusztusban, de olcsóbbak lettek az élelmiszerek, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkentek, a háztartási energiáért 4,3%-kal, ezen belül a gázért csak nem 11%-kal kell kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára 5%-kal nőtt. Jelentős különbség van a fiatalok és az idősek gazdasági várakozásai között, derül ki a GKI felméréséből. A 18 és 29 év közöttiek fogyasztói bizalmi indexe a múlt hónapban már pozitív, 9 pontos volt, míg a 65 év felettieké -9 pont. A kutatók szerint a fiatalok jövedelme gyorsabban alkalmazkodik a gazdasági változásokhoz, és optimistábban ítélik meg a jövőt. Az idősebbek bizalma 2022 óta egyszer sem került pozitív tartományba. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről a Balatoni Kör alapítója beszélt a Felkelő című műsorban. Kardos Gábor azt mondta, a Balatonnál megmaradt a tömeges fürdőturizmusra épített nyaralási koncepció, amely a Kádár korszak politikai öröksége. Hangsúlyozta, az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére lenne szükség a Balatonnál is. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács új Mohács kompát kelőhelyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna össztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz, az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28-34, késő este 10-15 fok valószínű.
7: Aranylemezek.
8: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Lesznek ma fesztiváldalok, klasszikus örökzöldek, tánczene, beat, rock, pop, és mára is jut egy olyan felvétel, amit először hallhatnak a kínálatunkban. Az 1982-es Eurovíziós Dalfesztivál győztesének magyar változatával kezdünk, amely 60 EMS-e szövegével nálunk a Neoton Família előadásában nagyobb sláger lett, mint az eredeti német volt. Jó szórakozást kívánok!
7: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

0: van, hogy tovább tartson egy kicsit.
1: A két színész legenda, Tolnai Klári és Mensáros László énekelte az elmúlt percekben Szentirmai Ákos és Bradány Iván Miért nem csináljuk ezt gyakrabban című szerzeményét. Az aranylemezeket pedig 1981-ből Lehr István és Demjén Ferenc Gyertyák című dalával folytatjuk a V-motorok előadásában.

ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én. Orlai Jenő és Gédénes György örökzöld szerzeményét ezúttal Katona Klári előadásában hallhatják az aranylemezekben.

Az 1972-es Táncdalfesztiválon a zsűri nem juttatta döntőbe Ulman Ottó és Gédénes György Minden jót Mónika című dalát, de a közönség nagyon szerette és kikövetelte, így Pályár András elénekelhette, és óriási sláger lett belőle. Pár perc múlva fel is idézzük, ám előtte még Nádas Gábor és Szenes Iván Én, aki nála jártam című szerzeményét hallhatják Kós János előadásában az Aranylemezekben.

0: Hogy miből lesz a sláger, azt még a leggyakorlottabb szerzők sem tudják 100%-os pontossággal megjósolni. Például nem mindig az a dal lesz a közönség kedvence, ami díjat nyer egy fesztiválon. Cserháti Zsuzsa 1979-ben a Tessék választani rádiós dalversenyen mutatta be Dancsák Gyula és Miklós Tibor Boldogság gyere haza című dalát, de nem ez a szerzemény nyerte meg a versenyt. Az énekesnő pályájának viszont egyik legnagyobb örökzöldje lett, amely már szól is az aranylemezekben.
1: Két

0: Minden hétköznap 10 órától a Dankó Rádióban aranylemezek.
1: Még annó plében, amikor régen

rangozó Teri. A táncdalkorszak egyik legnépszerűbb énekesnőjére azzal a dallal emlékezünk, amely 1968-ban elnyerte a Made in Hungary rádiós dalverseny közönségdíját az előadásában. Fényes Szabolcs és Szenes Iván Mindenkinek van egy álma című szerzeményének felvételén a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kísérte harangozó Terit.

Egy kis beat zenével gurulunk át az aranylemezek második részébe, hiszen a hírekig Neményi Béla szerzeménye a Roller szól az Atlantis együttes előadásában. 11 óra 4 perckor pedig a Hungária nyitja a mai örökzöld zenei összeállításunk folytatását itt a Dankó Rádióban.

0: Műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Az átlag alatt teljesítenek a magyar diákok egy nemzetközi felmérés szerint. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizetőhelyeként működnek. Üdvözölte a Mi Hazánk a kormány Szent István vidékfejlesztési programját, de kevesli a falvaknak szánt támogatást. Dúró Dóra, a párt képviselője szerint az államadósság növekedéséhez képest kevés pénz jut a településeknek. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője bírálta, hogy a kormány éppen azon a napon hirdeti meg a Szent István nevét viselő programot, amikor megszünteti a vármegye és a főispán elnevezést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, a program bejelentése nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét ért orosz légi csapásoknak. Az éjszakai rakéta és dróntámadásokban lakóházak, infrastruktúrális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg, jelentették az ukrán hatóságok. Kijevben 2 ember meghalt, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Orosz tájékoztatás szerint drónokat gyártó hadi üzemeket, valamint szállítási és logisztikai központokat támadtak. Szélsőjobboldali támadásoktól tart a Németországban élő törökök közössége, az Alternatíva Németországnak párt Sachsen-Anhalti választási győzelme után. A szervezet ezért azt kéri a német kormánytól, hogy ezt a tartományt ne jelöljék ki kötelező tartózkodási helyként menekültek számára. A bevándorlás ellenes radikális jobboldali AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg a vasárnapi választáson. Már bankkártyával is lehet fizetni 3 fővárosi buszvonalon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatást a jövőben további vonalakra is kiterjeszthetik. Várhatóan október közepén a 200 e-repülőtéri járaton is elérhető lesz a bankkártyás fizetés. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28 és 34, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Aranylemezek.
3: Déli tartó válogatásunkban mások mellett Komár László, Karda Beáta, Kazal László, Zalatnai Sarolta, Latabár Kálmán, Máté Péter és Korda György előadásában szólnak az örökzöldek. Most pedig jön a Hungária, Fenyő Miklós és Szikora Róbert, Várni rád egy éjjel át című dalával. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes délelőtti rádióhallgatást kívánok.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 60-as évek nagy technikai újítása volt a táskarádió, ami szabadságot adott, hiszen a fiatalok magukkal vihették a zenét a parkba, a strandra, kirándulásokra. Nem véletlen, hogy Fényes Szabolcs és Bacsó Péter is írt róla egy remek dalt, amit az Illés Együttes meghangszerelt, és igazi beat sláger lett belőle. Ezt a dalt ebben a formában mindenki ismeri, de az első felvételén teljesen mások adták elő. Pozs Zoltán a Táskarádió című könyvében így írt a dal történetéről. Idézem. A Táskarádió című dal megnyerő felépítésű sláger, a Szerelmes biciklisták című film egyik betétdala. Fényes Szabolcs szerezte a zenéjét, aki ugyan nem volt a popművészet ifjú mestere, a fiatalság bolondság jeligére alkotó Bacsó Péter rendezőt azonban, aki egyben a dal szövegírója is, ez nem zavarta. A mozi a féle wannabe beat film. Már feltűnik az Illés Együttes, de a doboknál nem Pásztori Zoli, hanem Körmendi János ül. Pályer öcsi elárulta, a dalt valójában Oroszlán Gábor, Szörényi, S. Nagy István és ő énekelte fel a filmgyárban. De aztán a kvártett alkalmi formáció maradt, nem lett folytatása a dolognak. Eddig tartott az idézet. A dal a 60-as években az Illés előadásában lett országos siker, majd 30 évvel később egy olyan generáció fedezte fel magának, akik már a Táskarádióról is csak hírből hallottak. A Csinyi Baba című 1996-os filmben Bársony Attila előadásában kelt új életre az örökzöld, amivel folytatjuk az aranylemezeket.

A Dankó Rádióban szombaton és vasárnap Hajdú Júlia zeneszerző örökzöldjeiből válogatunk, akiről ma még lesz szó az aranylemezekben. Most pedig egy olyan szerzeménye következik, amit Kristóf Károly szövegére írt, és a zseniális színművész Kazall László énekelt el 1949-ben Filó és zenekara kíséretével. Az aranylemezekben ma először, de biztosan nem utoljára hallhatják az archív felvételről a Van annak, aki el nem issza című örökzöldet. Van.

0: még a Dankó rádióban. Aranylemezek.
1: Milliók fogják énekelni ezt a dalomat. Milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, aggassánokat. Hallják hát!

évesek, 2 évesek, énekeljetek. 30-asok, 40-esek, táncra keljetek. 50-esek, 70-esek, is jöjjetek. Jöjjetek, jöjjetek, és ünnepeljetek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! Húsz évesek felétek csak annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd, jöttök!

Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jó kedvet úgy öregítek, hogy énekelek. Gyertek, gyertek, öreg bítek, énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem. S teljes lesz az én dal

Mindig kell egy barát. Zalatnai Sarolta és Esnagy István írta az Örökzöldet, mellyel folytatjuk az aranylemezeket. Cinit a Kártágó együttes kísérte a felvételen. Utána pedig Máté Péter és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara előadásában egy világsláger magyar változata, a Volt egy szerelem hangzik el, melynek zeneszerzője José Feliciano volt, a magyar dalszöveget pedig Máté Péter írta.

0: Hajdú Júlia zongoraművész zeneszerzőre emlékezünk a Dankó Rádióban szombaton és vasárnap. Tematikus hétvégénken válogatunk tengernyi örökzöldé vált szerzeményéből, táncdalokból, operettslágerekből. Hajdú Júliának éppen ma van a születési évfordulója, hiszen szeptember 8-án született, de hogy melyik évben, az kérdéses. Egyes források szerint 1925-ben, mások szerint 1920-ban látta meg a napvilágot. Amikor a nagyszerű művész 1987-ben elhunyt, a Filmszínház Muzsika című lap személyes hangvételű írással búcsúzott tőle, amiből most idézek. Mielőtt végleg a zeneszerzés felé fordult, kollégánk volt Hajdú Júlia, finomtollú hírlapíró, aki szinte naponta írt egy-egy tömör kis portrécikket a művészeti élet valamelyik képviselőjéről a Világ című napilapban. Miután a kitűnő újságot megszüntették, Hajdú Júlia zongorához ült, és hamarosan a legnépszerűbb könnyű dal szerző lett belőle. A dallam volt az erőssége. Kifogyhatatlanul áradt ujjai alól a szép melódia. A halál most elragadta tőle a hangokat s a hangszert, de amit eddig írt Hajdú Júlia, az megmarad. Eddig tartott az idézet, most pedig emlékezzünk rá egy szerzeményével, melyet Brand István szövegére írt. Apa és lánya, Rátonyi Róbert és Rátonyi Hajni énekli az Ígérem jó leszek című örökzöldet az aranylemezekben.
1: Kislányom, hányszor mondtam néked, vesd már a rosszaságnak véget, azt tedd, mit mondok, és ne mást.

0: könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemez.
1: Jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem.

tudja honnan és belül. Most már belemér a karomba.

Kartársnő ott a hivatalban, ki a férjemmel szemben ül. Fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, ilyen remek férfi

0: tessék!
1: Egy ma már nem létező országról, Jugoszláviáról szól a következő örökzöld Bradány Iván magyar szövegével az aranylemezekben. Korda Györgyöt, a Stúdió 11 és a Harmónia Vokál kísérte a felvételen.

0: micsoda.
1: Az aranylemezek mai záró felvételéből kiderül, milyen volt a ritmus 1963-ban. Nádas Gábor zenéjét a Koltai Pap együttes szólaltatja meg. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan a két nagymúltú rádió műsor, a Jó ebédhez szól a nóta, majd 2-től 5-ig a Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsor hagyományait viszik tovább kiváló kollégáim Budai Beatrix, illetve Gázoltán és Nemes Niki. Az aranylemezekkel pedig holnap is 10-től délig jövünk újra. Völgyi Krisztina vagyok, további kellemes

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Polyák Adrien. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizetőhelyeként működnek. Bayer Judit média jogászt választotta a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek. A magyar adatokon belül a legkiválóbban teljesítők aránya is csökkent, ami azt jelenti, hogy át kell alakítani a hazai tehetséggondozás intézményrendszerét, tette hozzá. Ellopták Auguste Renoir 3 festményét egy dél-franciaországi múzeumból. A térfigyelő kamerák felvételei szerint 2 rabló tört be Cagnes-sur-Mer múzeumában, ahonnan 4 műalkotást loptak el, de menekülés közben az egyiket elejtették. A képek értéke nagyjából 9 millió euró. Az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, eső nem lesz. Az Észak-Dunántúlon megélénkül a szél. Délután 28 és 34, késő este 10 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap tetőzik a meleg, csütörtökön pedig egy hideg front érkezik, erős széllel, zivatarokkal. Délmúlt 4 perccel.

Ezen a napon, 1850. szeptember 8-án született Rimaszombatban Blaha Lujza, a nemzet csalogánya. Őre emlékezünk a folytatásban. Blaha Lujza már fiatalon színpadra került, és hamarosan a magyar népszínmű egyik legnépszerűbb csillaga lett. Páratlan hangjával, természetes játékával és közvetlenségével úgy tudta megszólaltatni a magyar dalokat, hogy a közönség valóban a magáinak érezte őket. A népszínművekben gyakran alakított egyszerű falusi asszonyokat, menyecskéket, akiknek örömeit, bánatát, szerelmét és keserveit olyan hitelesen jelenítette meg, hogy a színpadról egy egész magyar világ költözött a nézők elé. Nevét ma is őrzi Budapest egyik legismertebb tere, a Blaha Lujza tér, mintha ezzel is azt üzennénk, vannak művészek, akiknek emléke nem múlik el a színpaddal együtt. Születésének évfordulóján szeretettel idézzük fel a nemzet csalogányának, Blaha Lujzának emlékét. Már is hallgassuk meg a Végig mentem az Ormódi temetőn és a Vékony deszka kerítés című dalt egy újra digitalizált gramofon felvételen. Blaha Lujzát ifjabb Berkes Béla zenekara kíséri. Aztán Bokor János, Dóka Zsuzsa és Karcagi Nagy Zoltán rádió felvételeivel folytatjuk a sort. Az Esik eső csendesen, a Vége, vége, vége már és a Helyde tetszel én nékem című dalt halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában.

Fehér sejem, csipkés szélű, drága kicsikendőm, énekli a folytatásban Szász Kati Johann János zenekarának társaságában. Majd hallgassuk meg a Vigyázz, mert szúr a rózsa ága című andalgót, ekkor már Szeredi Krisztina nótázik. Ezt követően a Vett a rózsám pántlikás kalapot című magyar nóta csendül fel, de vajon mitől volt olyan különleges ez a bizonyos pántlikás kalap? A régi magyar férfi viselet egyik kedvelt darabja volt a kalap, amelyet ünnepi alkalmakkor gyakran ilyen színes pántlikával vagy szalaggal is feldíszítettek. A lengetező pántlika messziről is jól mutatott, és különösen a fiatal legények viseletének adott egy kis büszkeséget, vagy ha úgy tetszik, egy kis virtust. Hát erről is szól a dal a folytatásban, majd Szilágyi Sándor előadásában, mint ahogyan a Baj van nagy baj című csárdás is az erdélyi énekes tolmácsolásában hangzik el. És végül a jó estét kívánok, az a szép, akinek a szemekék és az Egerváros, a Papokvárosa című csárdást nem más, mint Buch Tibor adja elő Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Dankóklubos felvételekkel megyünk tovább.

Szeptemberben valahogy már másképp süt a nap. A nyár forró, erős fénye lassan megszelidül, a napsugarak pedig mintha olyan aranyszínűre festenék a tájat. Szerintem nem csak én látom így. A fák lombjai között megjelennek az első sárga levelek, aztán egyre több vörös, rozsdabarna és aranyló árnyalat költözik az erdőkbe. A reggelek hűvösebbek, az esték csendesebbek, és a természet lassan felölti gyönyörű őszi ruháját. Ilyenkor a napsugár is különleges, amikor átszűrődik a színesedő lombok között, az valóban úgy tűnik, mintha arannyal hintené be a világot. Én egyszerűen imádok ilyenkor kirándulni az erdőben, nem tudok betelni ezzel a látvánnyal. A folytatásban a Szórja a nap aranysugarát című dal is felcsendül, Gáspáron itt halljuk majd. Simon Boglárka, a Kéket nyílik a tavaszi ne felejts, és a Táncba hív a nóta engem című csárdást Budai Sándor zenekarának társaságában dalolja el. Elsőként pedig a varázslatos Tiszaparton tehetünk egy sétát. Kalina Enikőt halljuk.

0: Szakadozott rongy vonódat mit sajnálod, és megmondta a nagyanyám. Ezt a két népszerű csárdást a folytatásban Bangó Marika, majd Szendi Szilvi előadásában halljuk. Kellemes időtöltést, jó nótázást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is. Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában.
1: Szakadozott rongy vonódat.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Somogyi Erika, Nagy Ibolya, Bohács István és Tekeres Sándor énekel a folytatásban. Parancsold meg a szívemnek, indul így az első dal, melynek szerzője Csizmadia Imre és Nádasdy Géza. Aztán a hullámzó Balaton tetején a Lemegyek a pince fenekére és az Egri Ménes mint szürke című dalt halljuk. Itt a Dankó Rádióban.

lopta min életembe, csak egy csikót Debrecenbe, mégis rám verzik a vasat, a bár szívem majd megvasat.

hangod, de veretembe mégis nem lerték a vasat. Tovább szívem majd meghasad, mégis rám verték a vasat. Tovább szívem majd meghasad.

most hallgassunk egy kis klarinét muzsikát. Fátyol József és kis együttese játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, egy bő 4 perces pihenő után visszatérünk, folytatjuk Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkat itt a Magyar Zenerádiójában.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphatnak a falvak. Túlnyomóan derült, napos idő várható. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, Polyák Adrien vagyok. 10 orosz diplomatát utasít ki Magyarország, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz nagykövetség érintett munkatársai diplomata státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, ezért felszólították őket az ország elhagyására. A külügyminiszter hangsúlyozta, a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal, Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a párbeszédet Moszkvával. Oroszország kemény és a budapesti ruszofób lobby számára fájdalmas választ fogadni, jelentette ki az orosz külügyi szóvivő. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikorra várható, Mária Zaharova kijelentette, ezt meg fogják tudni. A Magyarországról kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott, mondta a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese. Rácz András kiemelte, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta az unió tagállamaiból több mint 600 orosz hírszerzőt utasítottak ki. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki mikrotérség 100 településén, mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a programot, az országos bevezetés jövő év augusztusában kezdődhet. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy már dolgoznak a megyei közgyűléseket megszüntető törvényjavaslaton, mert azok szerinte az ellenzék kifizető helyeként működnek. Bayer Judit média jogászt választotta a független közmédia testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. Lemondott az oktatási hivatal elnöke. Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik, egyben lemondott kormánytisztviselői jogviszonyáról is. A leköszönő elnök azt mondta, lemondásának nincs politikai oka, ahogy személyes konfliktus sem áll mögötte. Magát pártokon kívülálló vezetőnek tartja. Ismét megrendezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjára szeptember 22-éig lehet jelentkezni. Az időjárásról. Eleinte holnap is napos, száraz idő várható, majd a déli óráktól a Dunántúlon fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délután nyugaton már kialakulhatnak záporok, zivatarok. Este északnyugat felől hideg front érkezik, és nagyobb területen várható eső, zápor, zivatar. A szelet egyre több felé kísérhetik élénk, néhol erős vagy viharos lökések. Éjszaka 10-15, holnap napközben 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
5: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatódik Jó ebédhez szól a nóta című műsorunk, ahogyan ezt már elmondta előttem szeretett csatornánk hangja, Revicki Gábor színművész úr is. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Hallgassuk már is Bányai Mártont és Szóka Júliát, valamint az Eresz alatt fészkel a fecske és a Csak úgy mondom magának című csárdást. Nótára fel, kedves Dankó család!

Egri József, Farkas Rozika, Hatvani kis Gyöngy és Talabér Erzsébet nóta felvételeivel megyünk tovább. A Hogyha ír majd édesanyám, akinek van, kinek nincs kút az udvarában, a dobj egy csókot felém, és az üssekő, én nem törődöm a világgal című dalt halljuk. Tartsanak továbbra is velünk!

bukod felém, és te leszel az enyém, szép szemű, gyönyörű virágom. Olyan szép a világ, nyílik a sok virág, mondd ugye,

Ugye csókot fedém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Vintem rózsán csókos lehelet, rabja lettem ragyogót egy szemednek. Dobj egy csókot fedém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Musikálj csak prímás, a játékod csodás, húzzad most vígan a filmet.

Most pedig itt a Dankó Rádióban Lakatos Sándor és zenekara muzsikál. Rácz Laci szerzeményét halljuk, egy lassú és ördögcsárdást. Fogadják sok szeretettel!

Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Énekli a folytatásban Benedekfi Katalin Dócs Péterrel Morvai Károly és Tüttő János közös szerzeményét, a két előadó művész még 2014 júniusában énekelte el így együtt a Tália Színház mikroszínpadán Terék József zenekarával. Hallgassuk meg újra!

Húzzad, cigány, húzzad, Dirner Lajos és Bodrogi Zsigmond közös szerzeményét most Jenei Gábor előadásában halljuk Bangó János zenekarával. Aztán a sírdogáló őszi szélről Hajnal Nikolett énekel, míg a Cudar lőréről Vadár Zsolt. A Hajnalom csillagom című csárdással zárjuk a sort, és ekkor már Szöllősi Emese nótázik.

továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Most hallgassuk Rost Andreát, a többek között Kossuth-díjjal is kitüntetett világhírű operaénekesnőt, aki a Dankó Rádió 10. jubileumi születésnapi koncertjén a Magyar Zeneházában fellépett a Dankó.

Domoszlai Sándor, Várnai Adrián és Szigeti Fercsi énekel keddi adásunk utolsó énekes összeállításában. A Jégvirágos hideg térről szól az első dal, majd a Csendesen csak csendesen című andalgót, a Megálmodtam én a héten című dal követi, melynek szerzője maga az előadó, Szigeti Fercsi.

0: Rádió. Komádiban FM 89,9. A Magyar Zene Rádiója.
1: Megálmodtam én a héten, hogy a párom elhagy engem csuhán.

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunk idejébe. Ifjabb Santa Ferenc és a zenekar a Muzsikál adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől mára, abban a reményben, hogy holnap is találkozunk. A déli harangszó után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Most a híreket követően már Gál Zoltán szól önökhöz, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk örökzöld melódiákkal, operettslágerekkel és persze magyar nótával. Majd 5 órától Tudod-e még az én nótám? Itt a Magyar Zene Rádiójában, ekkor már Popovics László kollégám várja önöket. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. A holnapi viszonthallásra.

0: műsorajánló.
1: Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Őrizetben a német szabotőr. Holnapig tart a nyári idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal összeegyeztethetetlen tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Őrizetbe vették a német villamos energia hálózat elleni szabotázs akciók gyanúsítottját. A 48 éves férfit Aachen közelében egy erőmű közelében fogták el. A rendőrök a helyszínen több, vélhetően rövid zárlat előidézésére szolgáló kilövő szerkezetet és egy újabb, a szabotázs akciókat vállaló levelet találtak. Az elmúlt napokban több incidens történt Észak-Rajna-Vesztfáliában, Brandenburgban és Szászországban. Volt, ahol egy erőmű több blokkját napokra le kellett állítani. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az ész tanulók is jobban teljesítettek. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-jével távozik. Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Bayer Judit médiajogászt választotta a Független Közmédia Testület elnökévé az országgyűlés. A 9 tagú testületből egyelőre 6 tagot választottak meg, a szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjei kerültek be. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk által javasolt 3 jelölt nem kapta meg a szükséges támogatást. A nyáron létrehozott testület feladata a közszolgálati média függetlenségének védelme. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányos jéből kotrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását, a válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tetőszerkezete lángol, mintegy 200-300 négyzetméterem. Holnap délelőttig országszerte derült száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
0: Jó napot kívánok! Köszöntöm valamennyi hallgatónkat itt a Kívánság műsorban, és nagy szeretettel köszöntöm az Adrieneket és Máriákat névnapjukon. Ezen a héten két Mária nap is van, a mai jeles nap, Kisboldog asszony napja, azaz Szűz Mária földi születésnapja. Köszöntjük mindazokat, akik a szép nevet viselik, és azokat, akik szeptember 8-án születtek. A Kívánság műsort ma is Nemesnéki szerkesztette, a hangmérnök Wolf Attila. Telefonszámunk 061-759-6071. Várjuk kéréseiket. Bodnárné Erzséke szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, kedvenc előadójától. Lukács Anita énekel, csak-csak-csak az esik nékem keservesen.

Kolonda Marikának, Richter Marikának, Lendvai Marikának sok szeretettel kíván nagyon boldog névnapot Zsuzsa. Köszönti még Úriban, az idősek otthonában lakó Marikákat, nekik is nagyon jó egészséget és minden jót kíván. Egy volt kunsági lány is szeretné hallani a nótát, melyet Gránát Zsuzsa énekel, Kísér Lakatos Miklós zenekara, Kisasszony napjára.

Szeghalomból Dér Sándorné férjének kérte kedvenc nótáját, Székely Mihályt Kócé Gyula zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

0: következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Talián Dörögre, Nyögéri Lajosné, névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti sógornője, Sümegről Marika. Szécsi Páltól 100 harangvirág.
0: Következzék a klasszikus sláger. Szécsi Pált a Stúdió 11 kíséri.

Szüleire és húgára, akit 6 éve veszítettek el, emlékezik örök szeretettel Marika. Meggyasszón Hajdúné Marikának névnapja alkalmából minden szépet jót kíván családja körében. Unokatestvére Mitróné Ilonka. Berkes Jánost Szalai Anta a zenekara kíséri. Valamikor volt 2 csillag.

0: nem tréfa a felesem, kell nekünk a szerelem, mi is lenne másképpen a világból.
1: Komáromból Szelesné Magdika kérte a következő dalt, Mindszenty Ödön az előadó, Túl a Tiszán az a módi.

Nyíregyházán Mátyás Sándorné Marikának névnapi alkalmából erőt, egészséget, hosszú boldog életet kíván az alkalomból is, hogy 62 éve ismerik egymást Tamásiból Karesz. A Bony Bannász asszonyának számtalan névnapot, jó egészséget kíván hallgatunk, fia Gábor és menye Erzsike is. Kós János énekel, mondjátok meg Máriának.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perc múlva 14:30 lesz. Fóton unokájának, Horváth Erikának, fiának, Horváth Árpádnak születésnapjuk, másik unokájának, Szentesen, Horváth Ádámnak névnapi alkalmából minden jót kíván Nyemec Istvánné. Kulcsár Istvánt ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, egy kicsi ház van a domb tetején.

Sógornőinek Nagybajomban és Mihály-dan szeretettel kíván minden jót Friedrich Lászlóné Nagybajomból, Hegedűs Istvánné Egerben fiára, akit 6 éve veszített el, emlékezik örök szeretettel. Újfehértón Taskó Máriára, nagymamájára, név és születésnapja, illetve halálának évfordulója alkalmából örök szeretettel emlékezik unokája András. Kalmár Pált Farkas Béla zenekara kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

tegnap se ragyogott több csillag az égen. Nem járkáltok többen.

mert hiányzik valaki. Ebből az utcából kis ablakok nyílnak egymás után.

Madarászné Gabi Szombathelyről kérte a következő dalt. Füredi Nikolett és Szent Mártori Norben énekel. Egy csók és más semmi.

0: szeretem, mit teszem is, csak a jó kell nekem is, is, is, is.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Kedves Dankó család, szeretnék kérni Nótart felüldékre, Peredre, Vatyámnak, Takás Tibornak születésnapjára, aki nagyon szereti a magyar Nótart. Szeptember 8-án töltik a 89. születésnapját, családjai rokonság nevében kívánunk neki jó egészséget, Isten áldását, további életéhez kitartást, szeretettel Hugót Kati családjából. Egyúttal megemlékezünk feleségéről is, aki már nincs közöttünk. Nyugodjon békében a peredi temetőben. Nóta messze van a kicsi falunk. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm a hívását. Nagy Ecseden Pál Gézánénak 85. születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget, sok boldogságot kíván gondozónője Kati. Gombos Maját Lakatos Miklós zenekara kíséri. Messze van a kicsi falunk.

0: Ferenczi Gáborné Marikát Balmazújvárosban, Sabó Istvánné Marikát Cegléden szeretettel köszönti és kíván nagyon boldog névnapot, minden szépet, Szabóné Katalin, Nádasdi Lászlót Lakatos Mégró zenekara kíséri, megüzentem a Sarkadi bírónak.
1: Megüzentem a Sarkadi bírónak.

testvére kérte a következő legendás dalt. Besenyei Ferenc énekel, többek között Petre Zsuzsát, Kovács Zsuzsát, Farkas Bálintot halljuk. Hajnal alkony.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perccel múlt 3:43. Bornemisza Gáborné kérte a következő dalt Püspökladányból, Vörös Sárit Lakatos Sándor zenekara kíséri, úgy még sosem volt.

0: úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lehet volna.
1: Zsótér Jánosné szeretné hallani a következő dalt, amit küld a Dankó családtagjainak is. Férje sokszor játszott a harmonikán, harangozó terén énekel, minden nap, mikor eljön az este.

Badacsonyi kéknyelűt, finom, drága, jó nedűt, itt a meste. 9 rajkó hegedült, egy kislányka beleült az ölembe. A húr pattant, a csop csattant, a kéknyelű.

dalcímek a következő órából. 33 rózsafámon, köszönet mindenért, a Donát úton. Várom önöket a hírek után, most Balázs Tamás zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Hűtlen kezelés miatt jelentette fel a szuverenitás védelmi hivatalt a miniszterelnökség. Újra megye és kormány megbízott lesz a hivatalos elnevezés. Holnapig tart a nyári idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított orosz diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre az orosz külügyi szóvivő reagált. Maria Zaharova úgy fogalmazott, Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra, de részleteket egyelőre nem közölt. Orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót hiúsítottak meg a román hatóságok. A 40 éves férfit hónapok óta figyelték, mert egyebek mellett katonai támaszpontokról, valamint közrendvédelmi és nemzetbiztonsági intézményekről készített felvételeket. Az ügyészség szerint a férfit Oroszországból irányították. A hatóságok kezdeményezték előzetes letartóztatását. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitás védelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv 2,5 év alatt csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Az összeg a szervezet teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki. A szuverenitás védelmi hivatal 2023 végén jött létre, és idén júliusban szüntette meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. Kigyulladt egy társasház teteje a főváros 14. kerületében a Stefánia úton. A tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat, közölte a katasztrófa védelem. Az első információk szerint a Puskás arénával szemben álló 4 emeletes társasház tetőszerkezete lángol, mintegy 200-300 négyzetméteren. A lakók elhagyták az épületet, senki sem sérült meg. A rendőrség lezárta a Stefánia utat az Egresi és a Tököli út között. Ingyenes szabadtéri koncerteket tartanak a hétvégén a budapesti Városháza Parkban. Szombaton a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvózenekara, majd a Gödöllői Városi Fúvózenekar lép színpadra. A műsorban filmzenék, klasszikus művek, bluesdarabok és Elton John slágerei is felcsendülnek. Vasárnap a Dunakanyar együttes, majd az Etude együttes koncertezik, a többi között Erkel, Verdi, Bizet műveivel. Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
5: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Petőné Ági Győrúj barátról kérte a következő nagyon vidám dalt. Igó Éva és Méhes László énekli. Kár itt minden dumáért.
7: ugye babám, ugye magám.

Balsán özvegykántornénak gondozó nőjének szeretettel küldi a dal dr. Sallai János Debrecenből. Bárány Pál Lászlót ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri. Marika, de drága.

Édesapjának, Benedek Jánosnak, Erzséke küldi szeretettel a nótáját. Pere Jánost Balog Albert zenekara kíséri, ott, ahol a Maros vize messze földön kanyarog.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perc múlva 3:45 lesz. Juhászné Marikának húga küldi sok-sok szeretettel névnapja alkalmából a következő dalt 60-ba. Velő Gabriella énekel 33 rózsafámon.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Zsirainé Terike vagyok Budapestről. Nagylányomat, Adriánt szeretném köszönteni. Szeptember 8-án névnapja alkalmával kívánunk neki nagyon jó egészséget, boldog sikerekben gazdag éveket. Párja Attila, a gyermekek Marci, Fanni és Anett. A dal pedig köszönet mindenért a Domján Edittől. Előre is köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Szeretettel adjuk át Domján Editet, a Rendezvous zenekar kíséri.

Szapáriné Erzsike kérte férjének a következő nótát, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, áll a malom, áll a vitorlája.

Férjére emlékezik szeretettel a családtagjaival együtt Szabóné Eszter. Lente Lajost, Jeremiás Béla zenekara kíséri. Nem tudok én imádkozni.

Megyesené Marika Kisvárdáról Hugának kérte a következő dalt. Az Illés együttes játszik. Elvonult a vihar.

Frankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Messesné Kati kérte a következő nótát Gyuláról, Szalai Lászlót Kati Horváth Lajos zenekara kíséri, Sárga dinnye levele.

Lentében Gyarmatiné Erikának sógornője küldi a következő nótát, melyet Világi Erzsébet énekel. Kísér Boros Lajos zenekara, Nem remete a babám.

0: Szeskedvő volt az Apám című rovatunkban, ma egy olyan kitűnő nótaénekest hallunk, aki gyakori fellépője a Dakó Rádió rendezvényeinek is.
1: Köszönöm, Szabó László vagyok, felvidéki magyar nótaénekes. Hát a magyar nótát a nagyszüleim és a szüleim szerettették meg velem. Hát nálunk mindennapos volt, ugye én a 60-as években voltam kisgyerek, és mindig hallgattuk a rádióban a magyar nóta műsorokat, és hát a nagyszüleim és a szüleim is jó énekeltek, főképpen apukám és a nagymamám, és állítólag már 3 éves koromban énekeltem a Piros Rózsák Beszélgetnek című dalt, hogy ez igaz, nem tudom, édesanyám szoktam mesélni. Van egy olyan nóta, édesapám ezzel a nótával hódította meg állítólag édesanyámat, ez a nóta a Lehullott a rózsalevél című dal.
0: Szeretettel hallgatjuk, Bőssy Szabó László énekel Kísér Bangóján a zenekarát.

Hosszúné Varga Marikának 85. születésnapja alkalmából minden jót kíván fia, lánya, négy unokája, Nagy Lajos és családja, illetve Pozsega István. Kulcsár Szalai Juditnak hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben, a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor, Kovács Erzsé énekel, a Donátor.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Füzesabonyból Morvai Sándorné vagyok. Névnapom alkalmából szeretném meghallgatni Nekem is van ünnepnapom című dalt. Kívánok önöknek továbbra is erőt, egészséget, hogy ezt a csodálatos rádiót még sokáig tudjam hallgatni, ez a hű társam. Köszönöm!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Bátmonostoron Ormai Andrásnénak névnapi alkalmából küldi sógornője Dávodról a dalt sok szeretettel, Szilágyi Sándor énekel, Nekem is van ünnepnapom.

nekem is van ünnepnapom. Nem csupán csak hétköznapom járnak. Van úgy, hogy örül.

0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Györfi Istvánnak Szeghalomban megyek érte a következő nótát. Kis Károlyt, Oláh Kálmán zenekara kíséri. Hull az eső, nagy a sár.

sem az a várhaza. Még a szeme is nevet, ha megölel engemet, de engemet. Sokot is hát izibe, de nem érem egyelve, még egyet kis galambom cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől meg estérig egy végbe. Csókot is át izibe, de nem érem egyelve, még egyet kis galambom cserébe. Így cseréljük reggelig, reggeltől estérig egy végbe. Húl az eső meg a hó, csóklózi csuda jó csuda. Bolond, aki nem teszi, hibát, hogyha szeret, ha szeret. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, az ismert csóké csókját cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti, hát cserébe. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosok, az ismert csóké csókját cserébe. Ezért, aki szereti, kivált, hogyha teheti, hát cserébe.

Hajár a Galgóci Máriának húga Köldi névnapi alkalmából. Sok szeretettel a következő dalt. Pécsek és Ágnes Lakatos Sándor zenekara kíséri. Felszállott a vadgalamba nyárfa tetejére.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Albert Érsen Attilára születésnapja alkalmából a soha el nem múló szeretettel, mély fájdalommal emlékezik édesanyja. Jutában Vörös Sándorra 70. születésnapja alkalmából emlékezik, nagy fájdalommal felesége, gyermekei és a rokonság minden tagja nevében. Takács Zoltán Rákóczi falván szerető feleségére, akit 2 éve veszítettek el, emlékezik örök szeretettel a családtagok nevében. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

már bekészítettük a következő órára ezeket a dalokat. Kék ne felejts, el ne felejts, Máté Pétertől az Elmegyek, és a Szerelemhez nem kell szépség is elhangzik majd az önök kérése szerint. Most Németh Csicsó József zenekara játszik.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Anyu, már úgy várom az új kincses kalendáriumot.
3: Én is kincsem, ezért már meg is rendeltem.
4: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Orosz diplomatákat utasítottak ki Magyarországról. Hűtlen kezelés miatt feljelentette a szuverenitásvédelmi hivatalt a miniszterelnökség. Holnapig tart a nyári idő. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Kiutasított 10 orosz diplomatát a kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. Rácz András, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy a kiutasított diplomaták hírszerzők voltak. A budapesti bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Feljelentést tett a miniszterelnökség a szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. Miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Új, szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a vállalkozásoknak, ha reklámjaikban környezetbarát állításokat használnak, hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül például olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A tárca hangsúlyozza, hogy a program az erdős területek növelése mellett javítja a települések mikroklímáját, mérsékli az erdőtüzek kockázatát, valamint erősíti az erdők szénmegkötő, víz- és talajvédelmi szerepét. A Duna rekordalacsony szintje miatt a lágymányosi öböl kótrásával biztosították a kelenföldi erőmű vízellátását. A válsághelyzet megelőzésére 20 millió forintot fordítottak. Az erőmű szakemberei 50 méteres partszakaszon 50-100 cm-rel mélyítették a medret. Az erőmű több mint 110 éves történetében erre korábban még nem volt példa. Megakadályozták a tűz tovább terjedését a főváros 14. kerületében a Stefánia úton, ahol egy társasház tetőszerkezete kapott lángra mintegy 600 négyzetméteren. A tűz tovább terjed két lakásra, három erkélyre és több épületet is veszélyeztetett, közölte a katasztrófa védelem. Több mint 20 lakónak kellett elhagynia a házat. Holnap délelőttig országszerte derült, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már holnap délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Ma még csak az Észak-Dunántúlon, holnap már sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen.
6: Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Karcagra Szepesiné Szilvia édesapjának küldi a következő nótát, melyet Bokor János énekel. Kísér Lakatos Miklós zenekara, Részpatkója van a betyár lovának.

0: Kasváron keresztlányának, Mozsár Adriennek névnapi alkalmából kíván nagyon jó egészséget, hosszú, boldog éveket, szeretettel keresztmama. Gergely Róbertet Hangó József zenekara kíséri, ha majd a tavasz.
1: Ja Istenem, ez a zene. Vannak felejthetetlen pillanatok az életben, amelyeket még visszaálmodni is gyönyörűség. Mert mindig ott bujkál az emberben valami furcsa kis remény, hogy hát egyszer mégis visszajön valaki. Megáll előttünk gyönyörű tavaszi ruhában, ránk mosolyog, és a florentin kalapja, ahol azt suttogja, hogy magával vacsorázom ma este a kaszinóban, és közben szól ez az édes kis zene.

emlékszel? Nemrég még együtt voltunk. A fák aranyleveleket terítettek a lábaink elé, és most nem tudom, hol vagy. Merre jársz? Van-e valaki veled? Vagy egyedül vagy, mint én? És amikor hallom ezt a gyönyörű zenét, és tavasz van, még mindig várlak. Várlak, mert ma is ugyanúgy, mint akkor, halálosan szeretlek.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Farkas Andrea vagyok, és édesapámnak, Farkas Györgynek Őrhalomba 86. születésnapja alkalmából szeretnék egy vidám nótát kérni. Szeretettel köszönti őt felesége Mariska, 3 gyermeke, 4 unokája, 8 dédunokája, menyevejei, jó egészséget kívánunk mindannyian neki, hallgassa még sokáig a nótákat. Köszönöm szépen!
2: Mi is szeretettel köszöntjük. Újvári Marika egy nótacsokrot énekel, Berki Péter zenekara kíséri, a Horgosi Csárda.

Kajának, Kis Andrásné, Marcsikának szívből jövő jó kívánságait küldi sok szeretettel, Ica mama, Bangó Margit énekel, Kék ne felejts, el ne felejts.

Nagy Béláné Irmoska néninek szomszédasszonya kérte a következő dalt, Turpinszky Bélát Boros Lajos zenekara kíséri, írt a babám tegnap előtt.

Budafokon Marika születés és névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Mezei Mária énekel, Jévoska.

0: van-e az ereje a borának.
1: Keresztes Ferencnek vidám délutánt kíván unokahúga Siófokról, Lovas Lajost Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak a kislánynak rövid a szoknyája.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perccel múlt fél 5. A Dankó család tagjainak szeretettel küldi a dalt Szanda Szőlősről Kati. Koltai Lászlót Nyári László zenekara kíséri. Repülj, repülj, 7 pettyes Katica Bogárka.

Katonáné Jolinak nővére Jászberénybe küldi a következő dalt. Boros Jolán énekel, kísér Bobe Gáspár Ernő zenekara. Ez a kislány bánatos.

0: van, csókot kapjon titokba, én tűnlem.
1: Tenki Adriennek párja küldi a következő dalt Pécsre névnapi alkalmából. Barabás Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri, kék a szemed, mint az ég.

magamat kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet galambom. Megmaradt az eszem is,

0: kombináló. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ringa bölcső, sír a gyerek, mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét galambom.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok, Mária vagyok. A napokban Hajdú Tibor műsorában hallottam a Rózsaszín élet című számot, és nagyon örülnék, ha lejátszanak nekem. Nagyon köszönöm.
3: No, örülök a felfedezésének. Én sem ismerem a dalt, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt játsszuk most. Illényi Katicát és a budapesti vonósokat halljuk. Rózsaszínű élet.

0: az embernek az is sok már, ha egy asszony komandíroz mellette. Jobb lila balra regulázza, 13 fehér liba menyecske. Az embernek az is sok már, ha egy asszony komandíroz mellette.
1: Csongrádra Pordán Lajosnak testvére küldi a következő nótát. Molnár Júliától Akatos Sándor zenekara kíséri a Szegedi Csikós Lenni Tatatiszán.

Harcsa Máriának Párja kérte kedvenc dalát Cseperről, Budai Beatrixet Johann János zenekara kíséri, Szerelemhez nem kell szépség.

Polozsiné Máriát Egerben férje köszönti névnapi alkalmából. Marcis Demeter énekel, kísér Kati Horváth Lajos zenekara, Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Kedves hallgatóink, ennyi remek dal fért a mai kívánság műsorba, köszönhetően önöknek. Holnap innen folytatjuk majd kettőkor. A mai műsort is Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt. Hamarosan Popovics László jelentkezik 5-től 6-ig. Ma Erzsikével beszélget, aki kalocsai mintákkal díszített stólát készített szülőfaluja templomának. Hallgassák meg a beszélgetést és Erzsike kedvenc nótáit. Én Gál Zoltán vagyok, nagyon kellemes estét kívánok önöknek. Bangó János zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Mama, hallottad? Már meg lehet rendelni a kincses kalendáriumot. Emlékszel, tavaly is mennyit olvasta az unokát?
6: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó rádióban.
7: Telefonon egyeztetett Putyin és Trump, rangos német kitüntetést kapott Krasznahorkai László. Holnap este érkezik a lehűlés. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Vladimir Putyin külpolitikai tanácsadója pozitívnak minősítette az egyórás egyeztetést. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trumppal. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csak nem 43 milliárd forint értékű csomag, a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezik Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzem. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fog adni a kiutasításra. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Megalakult a független közmédia testület. Elnökének Bayer Judit médiajogászt választotta meg az országgyűlés. A 9 tagú testületnek egyelőre 6 tagja van. A szakmai szervezetek és a kormányoldal jelöltjeit hagyták jóvá a képviselők. Az ellenzéki pártok 3 jelöltje előzőleg nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért róluk nem szavaztak. Tar Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, az intézmény egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsa a közmédia szakmai és politikai függetlenségét. A következő időszakban nyílt pályázaton kell kiválasztani a közmédia és az MTI új állandó vezetőjét, tette hozzá a tárca vezető. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagykeresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-6071-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Van Pakson egy magyar népi iparművész, és azzal dugtuk össze a fejünket, és akkor így született meg.
0: Egy 70 esztendős hölgyhöz látogatunk Dunakömlődre, úgy hívják, hogy Erzsike. Az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: tessék.
1: Kezdve csokolom, Erzsike, Popovics László, Dankó Rádió.
0: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Hogy tetszik lenni, Erzsike?
0: Hát köszönöm szépen, jól. Visszatért az egészségem, hála Istennek, hogy 2 évvel ezelőtt 2 sztrókom volt 1 hónapon belül, de szépen meggyógyultam, fizikálisan is, szellemileg is, teljesen rendben vagyok.
1: A nagyon erős szépen. Asszony, Erzsike, nem?
0: Hát még nem voltam már bénul, nagyon.
1: Hát igen, 2 sztrókot egymás után. Mennyi igen. Idő telt el a 2 között?
0: Hát a 2 sztrók között csak 1 hónap.
1: Azt a mindenit. Igen. Hát ez elképesztő. Tehát tényleg, komolyan mondom. Szokták mondani egyébként Erzsikére, hogy ilyen stram erős asszony? Úgy hát mentálisan igen. is, meg fizikailag is?
0: Igen, az az igazság, hogy mint a már régebben is beszéltünk, hogy azért a gyerekkor, meg a fiatal évek, meg minden, meg a házépítés, a gyermeknevelések. Azért az embernek a lelkét, meg a fizikálisan megviselik, meg is erősítik.
1: Uh-huh. Hát így van, abszolút. A gyerekkor az kihat a felnőttkori létezésre egyértelműen. Úgyhogy ezt jól látja. Mikor fedezte fel ezt az összefüggést, vagy milyen formában?
0: Hát, László, én úgy, hát most már 71 éves leszek az idén, én szerintem én nekem végig kísérte az egész életemet a gyerekkor. Hát gyapán voltunk, 3-an voltunk, testvérek, apukám egyedül keresett, ennivalót volt, mindegy, ennivaló, teli voltunk, jószága, meg apukámnak még helyi voltak, ennivaló volt ott mindig. Meg nem ástunk, nem fásztunk. Nem,
1: igen,
0: nem
1: csak erre az összefüggésre nem mindenki jön rá, vagy nem fedezi fel, hogy igen. Tényleg, hát a gyerekkoromnak van kihatása a felnőttkori gondolataimra.
0: Azt hiányzott a gyerekkorunkból ez a belsőség, az a családi melegség, mert ott minden volt, csak éppenséggel az a melegség nem volt, ami kellett volna. Uh-huh.
1: És ez önnek sikerült egyébként megteremteni a felnőtt létezésében?
0: Hála Istennek, persze, hát 4 gyerekem van, 3 gyönyörű unokánk van, úgyhogy most is 1 hete itt hol voltak a lányom egy Balaton Bogláról, ott van 3 éves kis unokám.
1: De akkor törekedett is erre, nem? Azt szokták mondani egyébként, hogy vagy ugyanazt csinálja az ember, mint amit látott gyermekkorában a családjában, vagy pont az ellenkezőjét. Hát ön az ellenkezőjét csinálta. No, de lehet, hogy erről is fogunk majd még beszélni a következő közel 1 órában. Erzsike kedvenceit hallgatjuk tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk. Mikes Éva felvételét fogjuk meghallgatni a Három Harang címmel. Na, milyen emlékeket idéz meg önben, amikor meghallja ezt a dalt, Erzsike?
1: Hát az az igazság, hogy az idén 200 éves a Dunakömlődi templom. És nagyon érdekes a Dunakömlődi templomunk, ugyanis 100 lépcsőn kell felmenni hozzá. És mivel 200 éves a Dunakömlődi templom, mindig gondolkodtam, hogy valamivel szeretném a Dunakömlődi templomot megajándékozni. Hát is kitaláltam egy kalocsai mintás stólát, hímeztem, és voltam a Dunakömlődi templomnak. Tüntes vasárnap volt megáldva, felszentelve, és most augusztus 20-án is kenyéráldáskor is a pap ezt a stólát viselte, amit én könnyes szemmel néztem végig.
0: Elhiszem. Mennyit dolgozott vele egyébként? Sok munkája volt benne?
1: Hát nagyon sok. Nem is a munka volt a sok, hanem az az igazság, hogy ez is jogszabályhoz van kötve, meg minden. Akkor nem lehet, római katolikusként nem lehet túl díszes, nem lehet túl csicsás.
0: Hát akkor nem jogszabályokhoz, hanem ilyen szokásjogokhoz van kötve.
1: Szokáshoz, igen. Igen. Van Pakson egy magyar népi iparművész, és azzal dugtuk össze a fejünket, és akkor így született meg.
0: És ezt akartam kérdezni, hogy akkor honnét tájékozódott, hogy mi lehet pontosan. És hát nagyon nehéz átadni, mert ugye nem láthatjuk.
1: Ez csak egy eredeti, nagyon szép kalocsai minta, ami paprikát, búzakalász, rózsát, ibolyát, kék ne felejtsed, minden van egy szép ágon. Így lett elkészítve. Úgyhogy, és most is valami egy nagyon nagy tervem, már ehhez a népi iparművészhez el is vittem az anyagot, és most szeretnék majd csinálni. Hát ez nagyon sok időbe fog telleni, mert 3 méter nagy az oltárunk, és egy nagyon szép oltárterítővel szeretném még megajándékozni a Dunakömlődi templomon, de ez egy másfél vagy 2 éves munka.
0: És annak a mintázata milyen lesz? Szintén kalocsai?
1: Hát kalocsai motivum lesz benne, meg mezei virágok, és középen lesz egy nagyon nagy búzakalászkoszorú, amiből potyognak ki a búzaszemek.
0: Hát, akkor is beszéljünk majd, jó? Amikor ez elkészül.
1: Hát, nagyon szeretném,
0: jó?
1: Nagyon
0: tényleg,
1: szeretném.
0: Beszéljük majd meg. Nagyon-nagyon kedves történet volt, és gondolom ténylegesen nagyon meghatódhatott, amikor látta a Szent Misén.
1: Tessék elképzelni, mikor itt hol elkészült, a másik szobában felterítettem, és akkor ahányszor elmentem mellettem, mindig megsimogattam.
0: Megértem. Abszolút. Köszönöm, hogy megosztotta velünk ezt a gyönyörű történetet. Hallgassuk meg a hozzátartozó dalt, jó? A Három Harang. Ez jön tehát Mikes Éva előadásában. Itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban? Erzsike kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mennyi álmot sző a csend? Tarnai Kis László előadásában kérte a felvételt Erzsike. No, hát hova repülünk vissza az időben? Milyen emlékeket idéz meg önben ez a dal?
1: Hát ez a dal a gyerekkoromat is visszaidézi, a fiatalkoromat is. Azt hiszem, már itt 71 évesen az embernek van nagyon, de nagyon sok örömteli, boldog évei, még vannak benne fájópontok is, és ebből az alkalomból csak magamnak szeretném ezt a gyönyörű nótát kérni Tarnai Kis Lászlótól, mert ahányszor csak hallgatom önöket, mindig alig tudom elcsípni, és mindig sírva fakadok, mert ez annyira nagyon simogassa a lelkemet. Ennek különben más apropója nincsen, hogy ezt a nótát kérem, mert idéznek bennem olyan fájó emlékeket, ami fáj, a mai napig fáj, de a nóta mindig simogassa a lelkemet.
0: Uh-huh. Egyébként, amikor az ember hallgat egy felvételt, akkor bizony-bizony ilyen régi képek, régi emlékek jutnak eszébe. Amikor ön meghallja ezt a dalt, akkor mi az első, vagy mik az első ilyen képek, régi emlékek, amelyek így előjönnek?
1: Hát az első emlékek az, mikor gyerekek voltunk, és a szülők összevitatkoztak, és akkor mindig anyukánkhoz bújtunk, és mindig csend volt.
0: Mm-hmm. Mert hogy?
1: Hát azért
0: az volt a biztonságos fészek a vita?
1: Igen.
0: Hát
1: azért 55-ben születtem, és 50-es években azért nem volt egy nagyon szép helyzet, nem csak Magyarországon, szerintem Európában se, meg az egész világon se. Nagyon sokat szorgalmasan kellett dolgozni a szülőknek, a gyerekeket felnevelni, minden, és akkor ugyanúgy, mint akkor, most is van, akkor is volt, hogy a szülők összevitatkoztak, és hála Istennek a lakosság, vagy az országban az anyáknak a részén 95%-ában anyákhoz bújnak a gyerekek, nem?
0: Abszolút így van, abszolút. Hát oltalmazza ugye a gyermekeket, a védőszárnya alá veszi. Igen. Ez teljesen egyértelmű. Hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Mennyi álmot sző a csend? Tarnai Kis László jön itt a Dankó Rádióban Erzsike kérésére.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk, nyár, Velence, fények. Ez a felvétel érkezik hamarosan. No, hát kíváncsian várom, hogy milyen emlékeket idéz meg önben a dal.
1: Hát egyszer nagyon, de nagyon régen, még a 80-as években Tolna megyei ruhaipari szövetkezetnél dolgoztunk. Mi voltunk azokat a nagyon, de nagyon drága termékeket. Fehér neműt, hálóinget, köntöst, fürdőruhákat, férfiúszót, mindent. Mi voltunk, több mint 800-an dolgoztunk itt a Tolna megyei ruhaipari szövetkezetnél, kiváló volt az elnökünk, nagyon szépen kerestünk a 80-as években, a 80-as években megkerestük a 15-20 ezer forintot, és akkor nagy pénz volt. És akkor egy március 8-ára a nőnapra kiválasztottak egy pár embert, akit a Varoda megjutalmazott egy olaszországi útra, és akkor eljutottam Velencébe, én szerintem már többet nem is fogok, és ahogy harangodott elitől ezt a nótát, mindig eszembe jut, hogy édes jó Istenem, azért nekem nagyon sokat kellett dolgozni, hogy több mint 800 ember közül kiválasztottak tizet, hogy és megérdemeltem én ezt a velencei utat.
0: A nyár Velence fények, igen. Ez szépen visszahozza az emléket. Hogy tetszett egyébként önnek Velence?
1: Jaj, ez egy csodálatos, ez a Velence. Ezt elmondani nem, mert ezt csak látni kell. Ezt elmondani nem lehet. Ez a Velencének az a Szent Mártér, a Dózse palota, ott minden az annyira nagyon csodálatos, ahogy azok a festmények több száz éve ott vannak. Hát azt elmondani nem lehet, azt csak látni kell.
0: Abszolút így van, de most már azzal küzdenek ugye Velencében is, és a világ nagyobb városaiban, hogy annyi a turista, de annyi a turista, hogy már élhetetlenné kezd válni a városiak élete, meg egyébként is rengeteg negatívummal jár, úgyhogy nem is tudom, hogy mi lesz a jövőben, hogyan lehet ezt majd megoldani, mert mindenki úgy áll hozzá, hogy ön is, meg én is, hogy ezt látni kell. Tehát ezt nem lehet elmesélni, ezt tényleg a saját szemünkkel kell.
1: Én szerintem csak
0: látni.
1: Úgy lehetne, hogy korlátozzák a turistákat.
0: Igen, hát ugye erre már vannak mindenféle jogszabályok, sőt, hát ugye már belépődíjat kell fizetni Velencébe, nem is tudom hány euró, most így hirtelen nem tudom felidézni, mert voltam én is nemrég egyébként, éveken, néhány éven belül. No, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy visszaidézzük. Most nem a szemünkre lesz szükségünk, hanem a fülünkre, és bizony meg tudjuk idézni Velencét és a nyarat. No, meg a fényeket, a nyári fényeket. Jöjjön tehát harangozó teri felvétele Erzsike kérésére itt a Dankó Rádióban. Nyár, Velence, fények.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erzsike kedvenceivel. No, említette, hogy csinál egy hatalmas terítőt is majd, ugye?
1: Dunakömlődi templomnak.
0: Mikor kezdi el csinálni ezt a terítőt?
1: Hát majd körülbelül novemberben, és körülbelül másfél év múlva lesz kész.
0: Azt a mindenit, másfél éve dolgozik rajta?
1: Hát kell rajta, mert 3 méter

0: hosszú, és akkor 15 centi széles mintamotívum benne, igen.
1: Igen. Betűk, hát akkor viszont, igen. Hogyha jövőre beszélünk, akkor a munka, a részmunkát tudjuk majd megbeszélni, hogy hol tart vele, mert addigra igen. Nem lesz kész még. Őrület, mekkora munka. Mindig kell egyébként az embernek egy nagy cél. Hát ez az.
0: És most egy pillanat, Zonakömrödön lesz a 38. születinap, és a kisbíró botjára minden évben én hímzem a szallagot.
1: Na, ez is akkor egy olyan dolog, ami a közösséget egy kicsit gazdagítja. Nagyon szépen köszönöm, Erzsike, hogy itt volt velünk. Minket is gazdagított a történeteivel. Vigyázzon magára, és akkor beszélgessünk majd még, jó?
0: Köszönöm szépen, további szép napot, és sok szeretettel köszöntöm a Danko rádió dolgozóit és a hallgatóit.
1: Nagyon szépen köszönjük. Minden jót, viszont hallásra, csokolom.
0: Viszont hallásra.
1: Erzsikét hallották itt a Danko rádióban. Hamarosan pedig jön Juhász Katalin és a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Popovics Lászlót hallották, találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szabó Zoltán Duda játékával köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népzenei Szótár dalőrzők sorozatában. Az elhangzott dallam bevezetője volt a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából az Örkényi Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban tartott zenés előadásunknak, melyben a tábor kiváló népzenész oktatói is közreműködtek. Idén 41. alkalommal rendezték meg a csutorás tábort, ahol 1985 óta minden nyáron több százan tanulhatnak a legkiválóbb oktatóktól, és vehetnek részt a Kárpát-medence hagyományait megismertető sokféle programban. A tábor különlegessége, hogy a legkisebbektől a szépkorúakig minden korosztály együtt van jelen a népzene, a néptánc, a kézművesség és a népi mesterségek közös élményében. A tábor alapító vezetője Birinyi József népzenész és népzenekutató, aki sokoldalú munkájával évtizedek óta a magyar népzenei örökség megőrzését és továbbadását szolgálja. Hangszergyűjteménye, filmjei és oktatói tevékenysége mellett a csutorás tábor is ezt a küldetést folytatja, hogy a hagyomány ne a múlt porosodó emléke, hanem ma is megszólaló eleven része legyen az életünknek. Ennek a továbbélő hagyománynak egyik jeles őrzője és továbbadója Kovács László, akit sokan Kovács úr néven ismernek. Ő maga is Birinyi József tanítványa volt. 1979-ben a Táborfalvi Népzenei Műhelyben kezdett népzenével foglalkozni. Azóta népzenészként, népzeneoktatóként és hangszerkészítőként egyaránt a magyar népi kultúra szolgálatában áll. Sokféle népi hangszeren játszik, és maga is készít citerákat, tekerőket és pásztorfurujákat. Népzenei csoportokat, népdalköröket és együtteseket vezet, tanítványai között pedig újabb nemzedékek ismerkednek meg a hagyományos dallamokkal és hangszerekkel. Mohács emlékműsorunkból most a törökök által elrabolt lány történetét megörökítő moldvai ballada következik Kovács László kobosz kíséretével. Anya!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit CRT készítette.
1: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Októberben lesz az idei Teszed akció. Holnap este érkezik a lehűlés. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást. A Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Lakhatatlanná vált az a 14. kerületi épület, ahol délután mintegy 600 négyzetméteren lángolt a tetőszerkezet. A tűz két lakásra, 3 erkélyre is tovább terjedt, valamint több épületet is veszélyeztetett. A fővárosi Stefánia úti társasház víz- és áramhálózata is megrongálódott, ezért a lakók nem térhetnek vissza otthonukba. Ismét megrendezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót október 12-e és 18-a között, jelentette be Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programjának célja az illegálisan lerakott hulladék összegyűjtése és a helyi közösségek bevonása a környezetük megtisztításába. Az országos akcióra szeptember 22-éig lehet jelentkezni. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a Szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, a koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. A klímaváltozás miatt rendszerváltásra lenne szükség a balatoni turizmusban. Erről beszélt a Kossuth Rádió reggeli műsorában a Balatoni Kör alapítója. Kardos Gábor szerint a Kádár korszakban kialakult tömeges fürdőturizmus helyett az európai vízpartokra jellemző úgynevezett Riviera modell kiépítésére és a Siesta bevezetésére lenne szükség. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Július végéig csaknem 440 000 magyar, összesen 2 millió vendégéjszakát töltött a szomszédos országban, ami 7%-os növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. A legtöbben idén is a Kvarneröblöt, Isztriát vagy Zadar megyét választották úti célnak. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig másutt is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Egy szép napon aztán egy újabb jött, aki semmire nem kért meg. Hogy belépett a sapkáját, az asztalra levágta, és én mégsem tudtam, hogy mit tegyek. És nem volt pénze sem, és nem volt rendezett. Tiszta inget még vasárnap se vett.

Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Bence Ilona énekelte Barbara dalát Kurt Weill koldus operájából. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedd estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenés kirándulásunkon. Huszka Jenő Szabadság szerelem című operettjének egyik legnagyobb slágere a Doktor úr, a maga szíve sose fáj című dal. Keletkezésének kedves történetéről Rátonyi Róbert operett című könyvében olvashatunk. A darab egyik szívet melengető figurája a Sánta, de lélekben hős orvos, akit Csákányi László alakított. A szerző egy hozzáillő lírai sanzon szeretett volna, ám a dal sokáig nem akart megszületni. Egy reggel aztán Huszka Jenő azzal ébresztette feleségét, hogy előző este elalvás közben félálmában azt motyogta: doktor úr, doktor úr. Ez a néhány szó indította el az ihletet, és hamarosan megszületett a dal első sora. Doktor úr, a maga szíve sose fáj. Így lett egy félálomban elejtett mondatból az operett egyik legkedvesebb dala. Most hallgassuk meg mi is ezt a dalt Csákányi László előadásában. Túl az Operencián.

Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos szám. Doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugye bár meggyógyít engem? Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor.

oda várja más. Betege, s jöhet-e rossz kord? Így bekopog sorra a sok ajtón. Kérem, nyújtsa ki csak a nyelvét, sóhajtson. Ez nagyon ismert kór, ő is érzi jól, már erről egy szó se szól. Doktor úr, doktor úr, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktor úr, doktor úr, úgy csajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga szíve sose fáj.

Túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A West Side Story című musicalt 1957. szeptember 26-án mutatták be a Broadway-n, majd 1961-ben elkészült filmváltozata is, amely a musical és filmtörténet egyik ikonikus alkotásává vált. Magyarországra, Szegedre 1965-ben jutott el a West Side Story egy nemzetközi társulat jóvoltából. Majd 1969 nyarán először a Budai Park színpadon, majd ősszel a Fővárosi Operettszínházban is példanélküli sikert aratott Vámos László rendezésében. Most idézzük fel a musical hangulatát Galambos Erzsi segítségével, aki nagy sikerrel játszott a darabban. Amerika, Amerika, Dankó Rádió.

belőjük dobhatsz.

se tart vissza, hidd el.

én egy finom angol úr. Nem kívánok semmi mást, hadd teljen békén napra nap, hadd éljek úgy, ahogy szokás, és mint a klub szerint szabad, egy átlag férfiú, kiben nincs szenvedély, ki el nem tévelyek, mód felett, szisztematikusan, észszerűen él, mint a többi angol. De rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a győr. Össze-vissza fecserész, sírva rív a heherész, és ha unod már a lármát, hozzád vág egy lámpát ő. Csak ereszt magadhoz a nőt, és akkor majd a guta csap. Mindent ide oda tesz, ezer kacabajkát vesz, akkor boldog, hogyha csalhat, és a papucs fér csak alhat ez alatt. Keresnél üdvöt súman dalban, a rádión, ha jő az est. Keresnéd Bachot, ő szól halkan, fiam a kesztyümet keres. De rátör végzeted a nő, és akkor nyugalom a győ. Nem fog rajtam, e varázs, húzzon gyűrűt néki más. Húzzák ki a fogam végül, inkább injekció nélkül, mint sem legyűrje az iszonyat a nő. Én egy finom angol, mértéktartó illedelmes hangom, mint a lágy sejem. A hölgyerény oly hősi papja, szűz a nászi éjeken. Elvem a nonsalansz, türelmem végtelen. A szívem sziklavár, oly szilárd, ha valakit bajba meg kell védenem, mint a többi angol. De rátör hirtelen a nő, és védekezni sose tudsz. Egész élete a puc, és ha dühös jön a trucc, és ha gomkurálva struccal, néha szembeszállsz a truccal, mire jutsz? Csiszolt és művelt ember volnál, de mondasz egy-két oly cifrát, hogy az a részeg bengál matróz, bámulattal néz fel rá. Hát ereszd magadhoz a nő, bedöfött szívedbe a tör, rajtad úrrá lesz a szex, s oly hiába keserrex, jobb, ha rám suhint a bakó, mintsem nőért, akit tahó, menjek más világ.

0: az éj, oly megdühötten gyűlölvén a durva testi szenvedély. Imádom bölcsenén a hellén klasszikát, a késő gótikát, Ossian, és minden, ami oly szép és kultúrál. Én egy finom angol úr, de rátör hirtelen a nő, és akkor nyugalom a gyér. Jön a família, ó, onkli, tanti, nagyanyó, ez is beszél, az is beszél, locsok, fecsek már az egész perep, hogy... Kis huka, öccse, nénye, bátya, mind ide költöznek hozzá. Nem áll be anyja, bajszos szája, csak a csókot cuppant rá. Hát erezd magadhoz a nő, hát erezd magadhoz a nő, hát erezd magadhoz a nő. Engem nem gyűr le az iszonyat, a nő.
1: Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Egri József. Egy finom angol úr énekelte Básti Lajos, Frederick Loewe My Fair Lady című musicaljéből. Vince Zsigmond a Hamburgi Mennyasszony című operettjének legnagyobb sikere a Kulinyi Ernő szövegére született Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország lett. A dal hamar önálló életre kelt, és máig az egyik legismertebb és legszebb hazánkról szóló magyar dallam. Most hallgassuk meg ezt a dalt Mudai Beatrix előadásában, túl az operencián.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Ma ünnepli születésnapját Kincses Veronika, Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekesnő, lírai szoprán, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház mesterművésze és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, egyetemi tanár. A világ számos opera színpadán és nemzetközi fesztiválján vendégszerepelt nagy sikerrel, Bécstől és Berlintől egészen Buenos Airesig és San Franciscóig. Puccini Pillangó kisasszonyának és Mimijének felülmúlhatatlan megformálója. Boldog születésnapot kívánunk! Most fogadják szeretettel Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből Zórika dalát. Az előadó a születésnapos Kincses Veronika. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, hullámzó Balaton tetején, Sárkozy Ferenc nótáját egy több mint 100 éves felvételen Blaha Lujza énekelte. Ezzel a felvétellel emlékeztünk tisztelettel születésének évfordulóján a nemzet csalogányára. A folytatásban Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a jól ismert dallam Hajmási Péter, Hajmási Pál, az előadó pedig nem más, mint Dolly, kísér ifjabb Sárkozy Lajos és zenekara. Túl az operencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Tiboldi Mária, Jászai Maridia színésznőre, primadonnára, a Budapesti Operett Színház és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel és szeretettel halálának évfordulóján, aki 1939. április 30-án született Szolnokon. Pályáját a Szegedi Nemzeti Színházban kezdte, majd 1963-ban a Fővárosi Operett Színház tagja lett. Külföldön is jelentős sikereket aratott. Berlin és Salzburg után 1972-től a Bécsi Raimund Teáter ünnepelt primadonnája volt. 1976-ban tért vissza a Fővárosi Operett Színházba, amelynek közel 3 évtizeden át 2003-ig volt az ünnepelt művésze. Tiboldi Mária 2023. szeptember 8-án csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjéből a La Bella Tangolita című dal Tiboldi Mária előadásában. Túl az Operencián.

Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Globális válságban az oktatás, újabb negatív rekord a Dunán. Holnap este érkezik a lehűlés. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Balogh Zoltán. Az ukrajnai rendezésről tárgyal telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali ideje alatt szeretne áttörést elérni és helyreállítani az amerikai-orosz kapcsolatokat. Vladimir Putyin pedig méltatta az amerikai közvetítők erőfeszítéseit, és arról is beszélt, hogy Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Közben az ukrán elnök újságíróknak azt mondta, hogy valószínűleg még szeptemberben találkozik Donald Trumppal. Volodymyr Zelenszkij feltehetően arra utalt, hogy 22-én New Yorkban megkezdődnek a viták az ENSZ közgyűlésében, és ezeken ő általában részt vesz. Az ukrán elnök ballisztikus fegyverek szállításáról szeretne tárgyalni Donald Trumppal. Légvédelmi eszközöket szállít az ukrán hadseregnek az Egyesült Királyság. Az átszámítva csaknem 43 milliárd forint értékű csomag a többi között Patriot rakétákat és elfogó drónokat tartalmaz. A brit kormány közölte, hogy a szállítmányt még idén eljuttatják Ukrajnába. Közben az Európai Unió arról döntött, engedélyezi Ukrajnának, hogy az uniós hitelből Patriot rakétákat is beszerezzem. Az oktatás globális válságát mutatják a 2025-ös PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra fókuszáló felmérés szerint egy kicsivel az átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, Brassói Sándor, aki 2020 óta állt a hivatal élén, október 1-ével távozik. Mint mondta, lemondásának nincs politikai oka, illetve személyes konfliktus sem áll mögötte. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt. Az Orbán kormány által létrehozott állami szerv csaknem 3 milliárd 670 millió forintot költött kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél, miközben több mint 30 belsős alkalmazottnak is ugyanez volt a feladata. Döntött az országgyűlés, visszaállítják a megye és a kormány megbízott elnevezéseket. Az ellenzéki pártok nemmel szavaztak az előterjesztésre. A vármegye és a főispán elnevezéseket a fideszes többségű parlament vezette be 2022-ben. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Holnap délelőtt még országszerte napos száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok. Estétől pedig másút is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható.
6: Húsz csak prímás. Nóta csokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
8: Ütött, kopott öreg csárda. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a mai húscsök prímást itt a Dankó rádióban. László Imre és Zsabka Kálmán hallgatójával kezdjük, valamint egy 2024-es felvétellel, mely Dúcs Péterrel és Tordai Zoltán zenekarával készült. Aztán Nincsen annyi csillag fenn az égen címmel Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgójára is sort kerítünk. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2021. szeptemberében Bangó János zenekarával és Dóka Zsuzsával. Töltsék velünk a következő egy órát is. Kellemes rádiózást kívánok!

Édesanyám kössön kendőt. Ez a felvétel is Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2022. szeptemberében Kosári Judittal, Kosár Szabolccsal és Farkis Béla zenekarával. Valamit súgok magának. Nagy Ibolya és ifja Berki Béla zenekarának tolmácsolásában hangzik el az Andalgó a Duna Televízió egyik felvételéről. Majd ifjabb Sárközi Lajos prímás a 2023-as esztendő cigányzenei díjasa játszik zenekarával együtt Bányai Márton kíséreteként Szentírmai Elemér csádásában Száldogál a fecske. Utána pedig Urbán Katarintól és Magyar Imre zenekarától hallunk egy friss 33 rózsafámon címmel.

folytatásban, itt a Magyar Zene Rádiójának Húscsak Prímásában három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Mind a három Budapesten készült. Az első a Csepeli Munkásotthonban 2019. decemberében Tarnai Kis Lászlóval és Báder Ernő zenekarával. Ez lesz a Fekete Ég Sötétjében. Majd két olyan felvételt hallunk, melyeket a Budapesti Tália Színházban készítettük. Az egyik ezek közül egy csokor. Kalina Enikőtől és Lakatos Miklós együttesétől hangzik el Rózsa, Szegfű, Rezeda, Viola és a Tagadom, Tagadom című dalok. Majd Leszakadt a pincelakat, ezt a nótát Ihos József énekli, akinek Szalai Antal együttese játszik.

ne tudják, hogy kicsi vagyok, most a szemem kiáradó. Könnyű

A folytatásban egy hallgató szól, egy olyan dal, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt, ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Balázs Árpád és Farkas Imre nótája Szász Katitól és Berki Péter zenekarától hangzik el, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból. Aztán Csodar ez a világ címmel Kis Angyal Ernő nótáját énekelhetjük Dóri Józseffel, majd Olá Kálmán zenekara játszik nekünk hozzá.

sudor ez a világ, mindig talál hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húsz a bor, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy vétike, rákacsintom menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rákacsintom menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám, azt a ragyogóját. Eddig minden babám, az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom dahát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom dahát, azt a ragyogóját.

Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Húscsak Prímás című egyórás zenei összeállításunk. Szerelem, szerelem! Ezzel a dallal folytatjuk, mely Kikliti Vadar és Babusa Miklós csárdása. 1983-ban készült a hamarosan hallható felvétel Bura Kovács Andor zenekarával és Csanádi Györggyel. Majd Lenna Déli Bábos Hortobágyon címmel, Rácz Ödön és költő Kis József Frisse szól. Ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara 2014-ből játszik Karcagi Nagy Zoltánnak.

szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül az orvossága. Csókot adott ezer számra, csókra csábít csók a szája. Szeretem, szeretem, szeretem.

egyedül az orvossága. Csókot adott, ezer számra csókra csábít csókos szája. Szeretem, szeretem, szeretem, mert szerelem egyedül.

amikor majd nem leszek már. Kertes ház, benne egy nyíló rózsa, vége, vége, vége már, és három bokor saláta. Ezekkel a dalokkal folytatjuk, a friss majd Szalai Lászlótól hangzik el. A csárdás pedig, mely Ötvös Adorján és Harmat Imre dala, Kós Évától és Sánta Ferenc zenekarától. Kondor Ernő andalgóját a Duna Televízió egyik felvételéről hallhatjuk 2023-ból, Végi Bolya és Jónás Géza együttesének előadásában. De a sort a hallgatóval kezdjük, Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária dalával, Szóka Júlia következik és Budai Sándor együttese.

megy az eszem tőle, kis angyalom. A szegedi híd alatt, kis angyalom.

0: a legénynek úgy adják is angyalok. Fehér tányérban rakják a legénynek úgy adják is angyalok.
1: A folytatásban meghallgathatunk egy olyan dalt, melynek felvételére 2024. szeptember 5-én Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban került sor. László Imre és Pápai Molnár Kálmán hallgatójának előadói Gáti Pál és Lendvai Ferenc zenekara. Ez lesz majd a Becsernyére szól a harang. Utána két dalt is elénekel nekünk Rózsa S. Lajos, Perint partján és Asszonykám arra kérem címmel. Az archív felvétel után pedig

szívem, lelkem el nem adom én másnak. Szerettem a jó partigány, szerettem a nótás kislány,

Ez volt Rózsa Völgyi Márk és Heródek Sándor név frisse, Hull a fa levele, Máté Otília tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, és ez volt már a Húscsak Prímás, valamennyi kollégám nevében köszönöm mai megtisztelő figyelmüket is, ha tehetik a folytatásban is hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Csak azért iszom én címmel, Miskolci Balog Zoltán és zenekara még biztosan muzsikál nekünk. A felvétel 2025. november 6-án készült, jubileumi 50. stúdió koncertünkön, a Sára Sándor vetítőteremben. Köszönöm tehát még egyszer a figyelmet, Marvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14:35-től. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Vidékfejlesztési programot indít a kormány, újabb negatív rekord a Dunán. Holnap este érkezik a lehűlés. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Balogh Zoltán. Kiutasított 10 orosz diplomatát a magyar kormány, mert a státuszukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak, jelentette be a külügyminiszter. Feltehetően hírszerzők voltak. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a döntés nem jelenti a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal. A bejelentésre reagálva az orosz külügyi szóvivő közölte, hogy Moszkva kemény választ fogadni a kiutasításra. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Először 10 mikrotérség 100 településén mintegy 100 000 ember bevonásával próbálják ki a Szent István programot. Az országos bevezetés jövő augusztusban kezdődhet, jelentette be a miniszterelnök a parlamentben. Az állam 10 falunként ad 1 milliárd forintot fejlesztésre, a pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. A Mi Hazánk kevesli a falvaknak szánt támogatást, a Fidesz azt kifogásolta, hogy akkor hirdették meg a programot, amikor megszüntették a vármegye és a főispán elnevezést. A KDNP szerint pedig a program nem újdonság, mert Magyar Péter korábban már beszélt róla. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültetnek el 2030-ig. Az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret, tájékoztatott az élő környezetért felelős minisztérium. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mértek Budapestnél. Ez azt jelenti, hogy a vízfelszín 1 cm-rel van a vízmérce mesterségesen meghatározott nullpontja felett, közölte Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A folyó átlagosan 3-3,5 méter mély a fővárosnál, de egyes nagyobb hajók már nem tudnak közlekedni. Kisiklott Baranyában egy motorvonat miután a pályára dőlt fának ütközött. A Baja-Dombovár vonalon történt balesetben senki nem sérült meg. A műszaki mentés várhatóan több napig tart, addig Dombovár és Máza-Szászvár között pótlóbusz közlekedik. Járatok százait kellett törölni brit repülőtereken a légi irányítási rendszer meghibásodása miatt. A repülési adatfeldolgozó rendszerben keletkezett hibát estére sikerült kijavítani, de a feltorlódott forgalom miatt így is több órás késéssel indulnak a gépek. Holnap délelőtt még országszerte napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon már délután lehetnek záporok, zivatarok, estétől pedig máshogy is számíthatunk esőre. Holnap sok helyen megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, napközben 30-35 fok várható. 4 perc elmúlt, 20 óra.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Beke Ferencné, 56 éves, Homokmény.
1: Jó estét kívánok! Szeptember 8-án, Mária születésnapján, azaz kisasszony napján természetesen egy Mária énekkel indult Táncházban című műsorunk. Ezek közül hallhatnak még jó néhányat, de előtte ismerjük meg egy kicsit jobban a kisasszony napjához, Szűz Mária születésnapjához kötődő szokásokat. E nap országszerte kedvelt búcsújáró nap volt. Kisasszony napján úgy tartották, aki nézi a napfelkeltét, meglátja benne Szűz Máriát és a nap körüli rózsákat. Baranya megyében például az asszonyok kimentek a dombra a napot nézni, s ha tisztán kelt, azt mondták, hogy Szűz Mária ringatja a kis Jézuskát. Úgy tartották, hogy kisasszony napján a nap rózsát hány, vagyis különös fényjelenségeket lehet látni körülötte, ehhez hasonló hiedelmek más Mária ünnepekhez is, például Nagy Boldogasszonyhoz, vagy Gyümölcsoltó Boldogasszonyhoz is kapcsolódtak. Szűz Mária születésének ünnepe a néphagyományban fontos határnapnak számított. Sok vidéken ekkor léptek szolgálatba a cselédek, és ilyenkor kezdték el a dióverést. Az ünnephez, mint oly gyakran, időjárási jóslások is kötődtek. Ha ezen a napon bugyborékos vagy ritkás szemű eső esett, az hosszabb esős időszakot vetített előre. Kisasszony napja a mezőgazdasági munkák rendjében is kiemelkedő volt, hiszen a vetés kezdetét jelezte. A gazda ilyenkor megszentelte a vetőmagot. Tiszta ruhába öltözött, útközben senkivel nem beszélt, és vetés közben szigorúan tilos volt káromkodni. A munka végeztével a vetőmagos zsákot magasba dobta, hogy olyan magasra nőjön majd a gabona is. Voltak vidékek, ahol az elvetendő búzát kisasszony napjára virradóra egész napra a harmatra tették azért, hogy meg ne romoljon, vagy meg ne dohosodjon. Ilyenkor gyűjtötték össze a tyúkok alól a sokáig elálló tojásokat, gyógyfüveket szedtek, megmetszették a gyümölcsfákat, felkészítették a gazdaságot az őszi-téli időszakra. Néhány helyen nevezik-e napot, szeptember 8-át, kisasszonynapját, Szűz Mária születésnapját, fecskehajtó kisasszonynapjának is, hiszen ekkor már készülődnek a fecskék, hogy a rossz idő beköszönte előtt, a többi vándormadárral együtt elinduljanak hosszú vándorútjukra. Szűz Mária születésnapján folytassuk Táncházban című műsorunkat Mária énekekkel. Ezek először Bognár Szilvia, majd a Rezeda Népzenei Együttes előadásában csendülnek fel, hogy aztán egy Mária ének feldolgozása szóljon Lovász Irén Fellegajtó című albumáról.

0: A most következő Mária ének Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék lőtött lépék című kötetében jelent meg. Az előadó Benke Jánosné Benedek Róza, a diószéni moldvai énekes. Utána egy moldvai népéneket és kettőst játszik Szabó Dániel cimbalmos, aki a 2019-es nemzetközi cimbalomverseny magyar díjazottja volt, és ez a felvétel a díjazottak koncertjén került rögzítésre.
1: Most elénekelem a Mária siratóját.

hogy nézheted, midő nézus és szenveded. Dicsértessék, Szent Keresztfa,

Sopron megyei Cimbalom muzsika következik Táncházban című műsorunkban. Ismét Szabó Dániel lesz a cimbalmos, aki most a Szeret együttessel játszik. Utána pedig a Csiki Lokál című összeállításban a cimbalmos még mindig a remek muzsikus Szabó Dániel lesz, akivel Mihó Attila, András Orsolya és Takács Ádám muzsikál.

Egy gyergyói összeállítás következik Táncházban című műsorunkban, ismét egy koncertfelvétel. Enyedi Ágnes, Mihó Attila, András Orsolya és Cimber Ferenc Kelemen Lászlót népzenészt, a Hagyományok Háza alapító igazgatóját köszöntötte 60. születésnapja alkalmából ezzel a muzsikával.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkat, a Kelemen Lászlót 60. születésnapján köszöntő koncert egy másik részlete zárja. Kalota Szegi Muzsika, Balog Melinda, Pap István Gázsa, Molnár Miklós, Székely Levente, Pál István Szalonna, Mester László, Dor

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba, és indítom a Népek dalait, a Danko Rádió világzenei válogatását. Ma este is egészen éjfélig szólnak a világzenék, olyan kiváló muzsikák, mint például Angliából az Afro-Celt Sound System muzsikája. Aztán adjuk a Kronos Quartet, valamint Maxa és Marian Vágtát közös felvételét, vagyis amerikai és iráni koprodukcióban következik világzene ebben az órában. És szólzene egy remix is Cserepes Károly gyűjteményéből, az ukrán Hudaki Village Band dalának remixe. Ezekre biztosan számíthatnak, és még sok-sok kiváló világzenére. Most éppen egyre itthonról, Szentendréről, a Söndörgő zenekartól, ez tőlük 2016-ból a Farándole.

0: Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.
1: Hoppala, majka mi e kazala.
2: Hoppa, hoppala,
1: majka mi e kazala.
2: Hoppa, hoppala,
1: majka mi e kazala.
2: Hoppa, hoppala.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Mi történik akkor, ha azt képzeljük, hogy a kelták Afrikából érkeztek Írországba? A válasz a britanniai bázisú, fúziós etnopopot kínáló Afrokelt Sound System. A zenekart létrehozó Simon Emerson Baba Ma producereként kapott erre a teóriára, hogy a kelták Afrikából érkeztek Írországba. Ennek a felfedezésnek a leleteként látott napvilágot 96-os bemutatkozó lemezük, most pedig a 2018-as koromról következik egy dal, ezen sokféle hangszer megjelenik, balafon, fuvola és kora is. Hallgassuk az Afrokelt Sound System zenéjét 2018-ból, ez a Thunderhead.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a világzenei magazin, a Népek Dalai. Következzen most egy különleges dal 2019-ből, a Kronos Quartet Maxa Vágtáttal és Marian Vágtáttal készített közös lemezt. Az album egyik mottója Rumi, a nagy perzsa költő, egyik 13. századi költeménye. Ezt Vörös Sándor fordításában így ismerhetjük. De mit valljak, muzulmánok, ha nem vallom saját lelkem muzulmánnak, kereszténynek, zsidónak, még pogánynak sem? Keletről nem, nyugatról nem, se földtájról, se tengerről, se természet homályából, s a forgó ég se szült engem. Az évszázadokkal ezelőtti költemény most egészen új köntösben kell életre. Ez a vers ugyanis a címadó dalam, a legendás San Franciscói vonós négyes, a Kronos Quartet és az iráni testvérpár Maxa és Marian Vágtát közös lemezének. Egészen különös hangulatú lemez született, amelyen Hafez és Rumi két ősi perzsa költő verseit zenésítették meg. Maxa Vágtát azt mondja, ez a felvétel mérföldkő számára, mert a Kronos Quartet csodálatos zenészei új dimenziókat adtak énekének. Az album vezette a világzenei slágerlistát is. Következzen akkor el egy dal, az előadó a Kronos Quartet és Maxa Vágtát Iránból. A dal pedig a My Ruthless Companion.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ma népek dalai, ismét magyar zenével folytatjuk. A fővárosi születésű zenész Cserepes Károly következik, aki a magyar ének szakos diploma megszerzése után mintegy 15 éven át a Vízöntő Folk együttes tagjaként számos országban koncertezett. Jelenleg önálló lemezeket és alkalmazó zenéket ír, alternatív zeneesztétikai tematikát dolgoz ki és tanít. Sikerre vitte tematikus lemez sorozatot is, amely a 80-as években meghatározó kezdeményezés volt a popzene és a folklór összeházasítására. A három darab a 84-es Jeles napok, a 85-ös Szerelmes lemez és a 89-es Kivándorlás, melyek dramaturgiája női, férfi és gyermekszereplőket igényelt. A női főszerepet Sebestyén Márta, a férfi főszerepet az első két lemezen Szőrényi Levente, a harmadikon Hobó vállalta. A zeneszerzőként, zenészként és tanárként is egyaránt aktív Cserepes Károlyt. A 2000-es években elsősorban a folklór és annak elektronikus feldolgozásai foglalkoztatták, amellyel egymástól távol eső zenei elemekkel teremt teljesen új hangzást. Most 2020-as remix lemezéről következik egy dal, az ukrán Hudaki Village Band felvételének átirata. Cserepes Károly zenéje ez, a Huculka.

0: rövidesen 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal Puerto Rico szigetén.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatjuk a Népek Dalait. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban, egy színes sokorral, amellyel körbeutazzuk az egész földet, és persze sok hazai muzsikát is hallunk. Például ma este még játszik a Kamoró Budapest Band, aztán hallunk dalt Franciaországból, a Lolomis csapatától, és világzene szól Kubából, Eliades Ochoa és zenekara a Quarteto Patria előadásában. További kellemes rádiózást mindenkinek, kezdjünk Puerto Rico szigetén, Manny Oquendo muzsikáját.

Világzenék minden mennyiségben ilyenkor a Dankó Rádióban, ez a Népek dalai. Magyar felvétellel folytatjuk, jön a Kamoró Budapest Band. A formáció gyakorlatilag megtestesíti mindazt, amit a nyárban is keresünk. A napsütést, a gondtalanságot és a kiváló muzsikát. Azért tél derekán is jól jön ez a kis napsütés, zenében mindenképpen. Az autentikus roma zenét játszó Kamoró Budapest Band neve ugyanis azt jelenti, hogy nap. A zenéjük pedig legalább annyira perzselő, mint ez az életet adó égitest. Az együttes küldetése, hogy folyamatosan gyűjtse és feldolgozza a Kárpát-medence hagyományos roma népdalkincsét, elsősorban Szabolcs-Szatmárét, de emellett saját szerzeményeket is repertoárra tűznek. Szájbőgő és pergetés tarkítja a magasan kvalifikált muzsikusok programját. Élükön a népművészet ifjú mestere Farkas Zsolt áll. Mottójuk a nap életelem, számukra a cigány kultúra is az. 2017-es lemezükről Farkas Zsolt azt mondja, legbelsőbb érzéseiket akarták megmutatni. Úgy érezték, új lemezükre be kellett érniük, és el kellett csípni olyan élethelyzeteket, amiben lehet alkotni. Következik egy dal a Kamoró Budapest Band 2017-es lemezéről, a Gyárban.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalai szól, a világzenei válogatás. Következik most egy francia formáció, a Lolomis. Négy tagja a Strasbourgi Konzervatóriumban ismerkedett meg egymással még 2013-ban. Egy az iskola által szervezett szerbiai utazás során tárult eléjük a Balkán csodálatos zenei világa, és ebbe azonnal beleszerettek, ráadásul közös szenvedélyükké vált a térség muzsikája. Ezt a hatást tükrözi első Balkan Pulse című korongjuk is, amely 2014-ben jelent meg. Ennek köszönhetően lehetőségük nyílt számos fesztiválon fellépni. Az album elsőként Franciaországban, majd Brüsszelben is bemutatkozott. A második 2017-es koronga Bukén címet viselte. A lemez egyedisége elsősorban a dalszövegek sokszínűségében mutatkozott meg. Bosnyák, roma, román, német, török, sőt még a dél-indiai úgynevezett tamil nyelven is énekelnek benne. Ez a nyelvi kavalkár egy egyedülálló, transzcendens univerzumba kalauzolja a hallgatóságot. A természetfeletti hatást nem csak a különleges dalszövegek, de a zenei hangzás is erősíti. Az ütőhangszerek lüktetését a hárfa, a hegedű és a különféle furuják varázslatos hangja kíséri. Az ős és sámáni szertartások világára emlékeztető motívumokat azonban egy elektronikus hangzásvilágba bújtatva a modern hip-hop stílusával ötvözik. Ez a modern hangzásvilág jellemző 2020-as Red Sonja című korongjukra is. A lemez egy képregény hősnőről kapta nevét. A banda célja, hogy a zenén keresztül a mindennapi élet hőseinek küzdelmét mutassák be, bevezetve ezzel a hallgatóságot a harc, a szerelem, az élet és a halál világába. A különböző témák kontrasztban állnak egymással, ehhez igazodik a zene is. A hagyományos törzsi, harcos ütőhangszerek, valamint az egymásba fonódó hárfa és furulya dallamok autentikus hangzása keveredik elektronikus muzsikával, így aztán egy igazán különleges és érzéki hatást váltanak ki. Hallgassuk most a francia Lolomis zenéjét, a dal az Idám.

Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Eliades Ochoa következik, bár világszerte őt is csak a Buena Vista Social Club című film kirobbanó sikere óta ismerik. A cowboy kalapos kubai gitáros és énekes már 6 éves kora óta játszik a Tres nevű jellegzetes kubai hangszeren. A zenész Kuba déli részéről, Santiago de Cuba közeléből származik. Zenei tudását is a város utcáin szerezte, és együttesével ő is a kubai son stílust játszotta, akárcsak a Buena Vista Social Club zenekarában a többi nagyöreg. A gitáros a son mellett a kubai vidék hangjait is megszólaltatja. Gyakran játszik úgynevezett guajira vagy guarachá stílusokat. A kubai Johnny Cashként is emlegetett zenész karrierjéből a Grammy díj sem maradt ki. 40 országban koncertezett már, nálunk is járt. Nem csak remek muzsikákat csinált, személyisége is hozzájárul a kellemes és közvetlen hangvételű koncertek sikeréhez. Eliades Ochoa muzsikájával folytatjuk, eredeti kubai zene szól, most a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra, folytatjuk a népek dalait. A világzenei válogatásban következő állomásunk Kanada.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a mai népek dalai harmadik utolsó óráját, éjfélé tart ma is műsorunk, és ezt az órát is világzenékkel töltjük meg. Például az iráni származású izraeli Lirásztól hallunk egy 2020-as dalt. Aztán szól még zene a félig olasz, félig brazil tagokkal büszkélkedő IOM-tól is, és haladnak muzsikát Dél-Koreából az Inalchi zenekar jóvoltából is. Ennyire

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunk szól, a népek dalait hallják a Dankó Rádióban. Lirász következik, teljes nevén Lirász Kárki, aki szó szerint az utcán talált rá arra a zenére, ami őt leginkább inspirálja. Az énekes dalszerző ugyanis Los Angeles utcáin fedezte fel azokat az utcazenészeket, majd zeneboltokat, ahol szülőhazájának Iránnak a dallamait hallotta. Az énekesnő családja a 70-es években vándorolt ki Iránból Izraelbe, de nem feledkeztek meg szülei arról, hogy a perzsa kultúra dallamaival is megismertessék őt. Amikor az énekesnő az Egyesült Államokba került, talán ezek a gyerekkori emlékek köszönhettek vissza a kaliforniai zenei impulzusokban. Így még ott léte alatt felvette a kapcsolatot a helyi perzsa közösséggel, akiknek segítségével teljesen új elemekkel is gazdagított a zenéjét. Az új élményekből táplálkozó időszak eredményeképpen pedig két korongot is kiadott. Zenei karrierje mellett színészként is érték sikerek. 2006-ban az izraeli filmfesztiválra is meghívást kapott, ezt követően az első hollywoodi szerepek is megtalálták, majd hamarosan világsztárokkal került egy színpadra. Lirász következik, és 2020-as világzene most tőle, a címe Inja.

0: Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: The sea was rough and

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Folytassuk most azzal a formációval, nevük IOM, amely olyan zenész tengerészekről kapta a nevét, akik Brazíliától Angoláig és a zöld foki szigetekig keresztül kasból szelték az óceánt. Hangjuk a brazil, a trópusi, az afrolatin és az afrolusitán hangok keveréke, mely olyan, mint a trópusi nap, amely behatol a szürke felhők sötét zugai közé is. A nevük a zene urára utal, aki az afro-brazil mitológiában megtanította az embereket zenélni és énekelni. Az évszázados hagyományokat ötvözve az IOM zenekar elkalauzol bennünket zeneileg a glóbusz déli részén, ahol a hagyomány és az új trendek, az öröm és az elkötelezettség együtt táplálja a megszülető muzsikát. Az IOM együttes 6 tagból áll, ők Angolából, Brazíliából, Görögországból és Olaszországból származnak. A csapat zenei és, ahogy ők mondják, lelki vezetője a brazil énekes és ütőhangszeres Jabu Morales. Hallgassuk akkor az igazán nemzetközi IOM együttes felvételét 2020-ból. A dal címe Medeise Sei.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világ zenei válogatás. Egy dél-koreai zenekarral folytatjuk most. Ők olyan zenét csinálnak, amelyet elemeiben külön-külön biztosan hallottunk már, de így együtt nem valószínű. Az ország folklór történeteit zenésítik meg, úgyhogy szélesebb közönség számára is fogyasztható legyen mindez. Előszeretettel alkalmazzák a pánszorit, ami koreai népi opera, egy narratív zenei előadásmód a koreai kultúrában, hasonló az énekbeszédhez. Az előadás szereplői az énekes, aki énekkel, narrációval és dramatizált testbeszéddel, kezében legyezővel mesél el egy történetet, valamint a dobos, aki kíséri. Az Inácsi együttes, ők következnek már is, a csapat stílusa a féle rendhagyóan tradicionális funky pánszori. A látszólag véletlenül egymás mellé dobált szavak pontosan leírják azt a különös régi új zenei élményt, ami már a videók előtt megalapozta az együttes hírnevét. A hétfőből álló banda ideiglenes formációban kezdte a zenélést még 2019-ben, és maguk sem hitték volna, hogy funky alapú pánszori dalaik ekkora sikert aratnak. Az akkor még név nélküli formáció végül felvette az Inácsi nevet, az 1880-as években sikeres pánszori énekes Inácsi tiszteletére. 2020-ban a dél-koreai turisztikai minisztérium már az ő zenéjükre forgatott imásfilmet az országról. Dél-koreai világzene következik 2020-ból, az Inácsi zenekar játszik. A dal tőlük a Tiger is Coming. Hold me down.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. Ez volt a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Én köszönöm figyelmüket, találkozunk holnap este is, itt a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt, búcsúzik a népek dalai szerkesztőműsorvezetője Szabó Tamás.

zene rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

olyan huncok gencevicét keverjen, aki rám néz, lélegzeni sem elgen. Minden kislány egyenes, a harmadnapos forró hideg kimeljen,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 1 órás zenei összeállítása, a 20 csak prímás. Morvai Károly és Dulácska Gézáné nótáját hallgathatjuk nem sokára. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Valahol egy kis faluban Újvári Marika énekel, akinek Berki Péter zenekara játszik. Majd Jaj, de szép kék szeme van magának címmel Kis Angyal Ernő szerzeményét énekli, az a művész, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját. A művész úrnak pedig az a prímás játszik együttesével, aki szintén Dankó Rádiós díjazott, ifjabb Sárközi Lajos 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Haja, haja, kukorica haja. Egy 2022-es felvételről halljuk hamarosan Fényes György előadásában a Csárdást, ifja Bergi Béla zenekarának kíséretével. Majd egy újabb Dankó rádiós díjazott énekel, ő Farkas Rozika, aki 2025-ben lett Magyar Nóta díjas, és aki Mellétei Magda Kára Gőzért című frissével érkezik majd.

szerelem. Danko klubos koncertfelvételeinkből hármat játszunk a folytatásban. Az első 2018. június 22-én a Büki Átrium Művelődési és Sportközpontban készült, a második Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár Színház termében, a harmadik pedig a Budapesti Tália Színházban. Ez utóbbi felvétel Dóczi József nótájából készült, Szeretőt keresek. Kollár Katalinnak és idősebb Dezsi Györgynek Balázs József együttese zenél. Előtte a 2023-as életműdíjas Bokor János dalolja a Sűrű Sötét Erdő című dalt. Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza andalgóját ifja Bergi Béla zenekara játsza. A Pannon Cigány zenekar már is muzsikál, Leszler József és Deák Rózsa dala következik Budai Beatrix tolmácsolásában. Van egy ház a Tiszaparton.

sírhattok már, debreceni lányok. 2008-ban készült az imént hallott felvétel Dóczi József csárdásából Lente Lajossal. A folytatásban pedig jöjjön egy hallgató, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, idősebb Olá Kálmán és Szerdahelyi János dalát Kolostyák Gyula énekli és Johann János zenekara játsza. Majd Mikor engem besoroztak címmel egy újabb Dóczi József nóta hangzik el, ezúttal Pere Jánostól.

baj van, nagy baj. Már is folytatjuk Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csárdásával. A 2025-ben készült felvételen Gáspár Annit halljuk és Nyári László zenekarát. Aztán Hallod-e nótás, füttyös szép madár címmel Szabó Szilvia is darra fakad, Huber Gyula és Heródek Sándorné frissét ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza el.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak Prímásunkban a folytatásban Rigó Mónikát és Jónás Géza zenekarát halljuk. Az együttes élén Balázs Tamás a Prímás. Lassan-lassan elfeledem. Majd egy éjszaka címmel Ányos Laci saját nótáját énekli egy archív felvételről. Nyisd ki babám az ajtót, megszökött a feleségem, szőke kislány csit-csit-csit, mi mozog a zöldleveles bokorban, a faluban nincs több kislány, semmi babám semmi, és nem megyünk mi innen el. Egy hatalmas dalcsokrot nyújtanak át nekünk, kiváló művészek 1978-ból, Bili Csiti Vadar, Csákányi László, Fónai Márta, valamint ifjabb Magyar Imre zenekara.

egy éjszaka csak egy szárhold világi. Egy csillag van, a többi az nem számít. Nem kell nékem száz szerető, egy hű legyen. Azt az egyet száz helyet is szeretem. Ha felmegyek valamikor az égbe, rákjátok Szent Péterre, hadd értse, ha nem hoz ránk

Tegnap előtt bizonyisten megesett. Feleségem szőrén szálán elveszett. A legjobban szeretném, hogyha többé nem lenném. Csak úgy nékem nincsen olyan szeretném.

0: hogy meglátják a szomszédok.
1: Nyisd ki, papáva, az ajtó.

0: téged soha el nem felejtlek.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bár.

0: ruhám lényegesen bélehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit, viseld magad szépen, elveszlek a héten, csit, csit, csit, egy kicsit, viseld magad szépen, azt föl leszünk az égben, csit, csit, csit, egy kicsit.
1: Most aztán nagyon halka, hogy mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mi mozog a zöld leveles bokorban.

0: tudtam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugrotti a zöld leveles bokorba, azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl. Se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr. Ugrotti a zöld leveles bokorba,
1: ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg akar.

0: szeretik, szeretik. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Mert őt meg a segédjegyző szereti, szereti, a másik meg a kapuban neveti.
1: Jaj, jaj, jaj, pereszteki, pereszteki, tudja bele, milyenek?
0: Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj.
2: Záróra,
3: záróra, Mártuska, mi a nótája?
2: Semmi.
3: Semmi? Hát akkor...

up.

az imentiekben Szalai László és Nemes Rózsa Frissét hallhattuk a 2023-as esztendő Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasától, Hatvani Kis Gyöngyitől. A folytatásban pedig Erős Béla hallgatóját Bohács István énekli, Asszony lesz a lányból. A 2024-ben készült felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való Baranyai István és zenekara közreműködésével. Ezt követően Elvennélek én, csak adnának címmel egy Petőfi Sándor költeményt hallhatunk megzenésítve. A dallamot Zimai Lászlónak köszönhetjük,

Jaj Istenem, de rossz annak! Matusik Sándor csádását hallhattuk 2019-ből, Berki Péteré zenekara Szeredi Krisztinának muzsikált. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Maradjanak még a Dankó Rádióval, ha tehetik. Jól lehet, a Huscsök Prímásnak mára hamarosan vége. De egy felvételre még biztosan van időnk. Miért fáj úgy a szív? Lakatos Miklós szerzeménye szól. Lakatos Miklós és zenekara előadásában. Köszönöm tehát a figyelmet. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Beke Ferencné, 56 éves, Homokmény.
1: Jó estét kívánok! Szeptember 8-án, Mária születésnapján, azaz kisasszony napján természetesen egy Mária énekkel indult Táncházban című műsorunk. Ezek közül hallhatnak még jó néhányat, de előtte ismerjük meg egy kicsit jobban a kisasszony napjához, Szűz Mária születésnapjához kötődő szokásokat. E nap országszerte kedvelt búcsújáró nap volt. Kisasszony napján úgy tartották, aki nézi a napfelkeltét, meglátja benne Szűz Máriát és a nap körüli rózsákat. Baranya megyében